0: Kabinákért két napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette, vasárnaptól az épülő fenékküszöb és a várható vízszint emelkedés miatt elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Még 18 sérültet ápolnak magyarországi kórházakban az M3-as autópályán történt súlyos buszbaleset érintettjei közül. Amint az állapotuk lehetővé teszi, a lengyel hatóságok őket is hazaszállítják. Egerben 6, Debrecenben 3, Nyíregyházán 2 beteget kezelnek, a Miskolcon lévő 7 ember közül 2-en továbbra is életveszélyes állapotban vannak. Közben a bíróság egy hónapra letartóztatta a busz vezetőjét, halálos tömegszerencsétlenség okozásával gyanúsítják. Az eddigi vizsgálat szerint a sofőr elaludt a volánnál, akár 8 év szabadságvesztésre is ítélhetik. A vasárnapi balesetben 12-en meghaltak, az összes túlélő megsérült, 3-an életveszélyesen, 20-an súlyosan, a többi utas könnyebb sérüléseket szenvedett. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor és mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva, összesen mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. A kormány mindössze 4 milliárd forintból valósítja meg az augusztus 20-ai ünnepi programsorozatot, erősítette meg a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin azt írta, idén is érdemes lesz a nemzet ünnepen végigjárni a fővárost. Mesterségek ünnepe Ízek utcája, nyitott karmelita és parlament is várja az érdeklődőket. Este audiovizuális show lesz drónokkal, fényekkel és tűzijátékkal, a város több pontján pedig így a Kossuth téren is szabadtéri zenés buli zárja a programokat. Új fejezet kezdődik a közmédia történetében augusztus 20-án, az államalapítás ünnepén elindul a független és hiteles híradó, közölte a Duna Média szolgáltató. Az egész napos ünnepi műsorfolyam házigazdái Mészáros Antónia és Bősze Ádám lesznek, akik szimbolikus, erre a napra szóló visszatérésükkel azt jelzik, a közmédia a hiteles, közérthető és sokoldalú tájékoztatás mellett a szakmai autonómia és a nézői bizalom visszaszerzésére is törekszik. Napos felhős idő lesz, hajnalban még több felé, délelőtt már csak az északi tájakon lehet egy-egy gyenge záporzivatar. Délután jelentősen csökken a felhőzet és túlnyomóan napos idő várható, de a szél estig élénk, néhol erős marad. A hajnali 12-19 fok után 27-33 fok valószínű.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Államalapító Szent István király épségben megmaradt jobb keze, a Szent Korona és a koronázási ékszerek mellett legbecsesebb nemzeti ereklyénk. Külföldi viszontagságai után hazatérésére évszázadokat kellett várni, míg nem a magyarságnak tett nemes gesztusként Mária Terézia 1771-ben visszaszerezte a magyar nemzetnek. Az 1800-as évek elején II. József rendeletére a keresztesek férfi rendje őrizte, majd a rend megszűnése után 1865-től az esztergomi főegyházmegye feladata volt a Szent Jobb biztonságos őrzése. Az 1900-as évek elején a budavári palota Zsigmond kápolnájába került, ahol 1944-ig volt látható.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az újpesti vasúti híd, amit a köznyelvben sokszor északi összekötő vasúti hídként emlegetnek, ami a Népsziget felett is átvezet. A Budapest-Esztergom vasútvonal forgalma mellett gyalogos és kerékpáros közlekedés is megengedett rajta. A hidat 2008-ban felújították, mely során a Duna főága feletti teljes acélszerkezetet kicserélték, és a pilléreket is megerősítették. Építésének ötlete elsőként az esztergomi vasútvonal tervezése során merült fel, 1892-ben. Az átadásra pedig csupán 4 évet kellett várni. A forgalom gyors növekedése miatt az évek során többször is meg kellett erősíteni a szerkezetet. Feladatát azonban egészen a II. Világháború utolsó éveig el tudta látni. Több súlyos légitámadás érte, a végső csapás 1944 karácsonyán, amikor a visszavonuló német haderő felrobbantotta. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A horvát tengerpart egyik legszebb szigetén, Brács szigetén található az Aranypart nevű strand. A strand egy olyan természeti képződmény, amely bármely évszakban fel tudja hívni magára a figyelmet. Pár éve éppen azzal, hogy a híres homokstrandot, amelynek hegye addig egyenesen nyúlt a tengerbe, az óránkénti 70-100 kilométeres sebességgel fújó orkán erejű szél teljesen átformálta. Azóta hegye kelet felé görbült. A képződmény érdekessége, hogy a szél, valamint a tengeráramlatok hatásától függően változtatja alakját, elhelyezkedését és hosszát. A helyiek nem aggódnak a változás miatt. Úgy vélik, hogy ha a nyugati áramlat elég sokáig eltart, a homokstrand hegye teljesen felkunkorodhat, és a közepén akár egy kis tavacska is keletkezhet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy érdekesség Horvátországból. A nyakkendő, amelyet a világ minden táján üzletemberek milliói naponta viselnek, horvát eredetű. Ezt a ruhadarabot a francia királyság oldalán harcoló horvát zsoldosok viselték először hovatartozásuk jeleként. A horvát sroát szó, valamint a francia koász szó hasonlóságából keletkezett a ruhadarab mai megnevezése, a cravat. A világ legnagyobb 808 méteres nyakkendőjét, melynek készítése 5 napot vett igénybe, 2003-ban mutatták be a Pula Arénában. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Hősök terén, a milleniumi emlékmű helyén korábban egy Ybl Miklós által tervezett ivókút állt. A hévizes kutat a bányamérnök Zsigmondy Vilmos kezdte fúrni 1868-ban. A víz 970 méter mélyről érkezett a felszínre. A kút fölé épült az úgynevezett gloriett, egy hatszögletű fedett terasz, aminek a közepén egy 24 méter magas zászlótartó rúd állt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd második világháború utáni újjáépítésekor nem volt idő a láncok hagyományos állványról történő szerelésére, mint 1914-ben. Ezért megváltoztatták az építési sorrendet. Először úszódaruk segítségével elhelyezték a merevítő tartót, amit átmenetileg megerősítettek, hogy kibírja a láncok behelyezésével járó többletterhet. A tervezés egyik fő szempontja az volt, hogy a híd gyönyörű harmonikus vonalai megmaradjanak, de az átkelő kielégítse a közlekedési igényeket és megfeleljen az új terhelési előírásoknak is. Az elkészült, megújult, átformált építményt 1949. november 20-án az eredeti híd avatásának 100. évfordulóján adták át a forgalomnak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos felhős idő lesz, néhol záporokkal. Kritikus napok jönnek a paksi atomerőműnél. Még 18-an vannak magyar kórházakban a lengyel buszbaleset után. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéla vagyok. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért. Két napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette, vasárnaptól az épülő fenékküszöbés a várható vízszint emelkedés miatt elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Még 18 sérültet ápolnak magyarországi kórházakban az M3-as autópályán történt súlyos buszbaleset érintettjei közül. Amint az állapotuk lehetővé teszi, a lengyel hatóságok őket is hazaszállítják. Egerben 6, Debrecenben 3, Nyíregyházán 2 beteget kezelnek, a Miskolcon lévő 7 ember közül 2-en továbbra is életveszélyes állapotban vannak. Közben a bíróság egy hónapra letartóztatta a buszvezetőjét, halálos tömegszerencsétlenség okozásával gyanúsítják. Az eddigi vizsgálat szerint a sofőr elaludt a volánnál, akár 8 év szabadságvesztésre is ítélhetik. A vasárnapi balesetben 12-en meghaltak, az összes túlélő megsérült, 3-an életveszélyesen, 20-an súlyosan, a többi utas könnyebb sérüléseket szenvedett. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor és mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva, összesen mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. A kormány mindössze 4 milliárd forintból valósítja meg az augusztus 20-ai ünnepi programsorozatot, erősítette meg a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin azt írta, idén is érdemes lesz a nemzet ünnepen végigjárni a fővárost. Mesterségek ünnepe Ízek utcája, nyitott karmelita és parlament is várja az érdeklődőket. Este audiovizuális show lesz drónokkal, fényekkel és tűzijátékkal, a város több pontján pedig így a Kossuth téren is szabadtéri zenés buli zárja a programokat. Új fejezet kezdődik a közmédia történetében augusztus 20-án, az államalapítás ünnepén elindul a független és hiteles híradó, közölte a Duna Média szolgáltató. Az egész napos ünnepi műsorfolyam házigazdái Mészáros Antónia és Bősze Ádám lesznek, akik szimbolikus, erre a napra szóló visszatérésükkel azt jelzik, a közmédia a hiteles, közérthető és sokoldalú tájékoztatás mellett a szakmai autonómia és a nézői bizalom visszaszerzésére is törekszik. Napos felhős idő lesz, hajnalban még több felé, délelőtt már csak az északi tájakon lehet egy-egy gyenge záporzivatar. Délután jelentősen csökken a felhőzet és túlnyomóan napos idő várható, de a szél estig élénk, néhol erős marad. A hajnali 12-19 fok után 27-33 fok valószínű.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Pergamon Múzeum Berlin leghíresebbje, mely a berlini múzeum szigeten található. Az itt lévő öt múzeum közül ez a legnagyobb, mely nevét legértékesebb építészeti műkincséről, a Pergamon oltárról kapta. A múzeum a Louvre és a British Múzeum után a leggazdagabb élő ázsiai gyűjteménnyel büszkélkedhet, melyet évente mintegy 850 ezeren csodálnak meg. Legkülönlegesebb része a babiloni feltárásokat bemutató termei egyedi fadíszekkel, mely a híres Istár kapuhoz vezet. Kiemelkedő még a múzeum iszlám gyűjteménye, melyet a szultán 1903-ban adományozott Berlinnek.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A pareidolia az a jelenség, amikor a részletekből arcot rakunk össze, akkor is, ha igazából nincs is ott. Ezt a jelenséget veszi alapul a Japánban, Chichibu-ban található kőarc múzeum, ahol többek közt E.T., Elvis Presley, sőt Jézus kőarcát is megtekinthetjük. A múzeumban 1700 kő található, amelynek mindegyike másmilyen arcra hasonlít. Alapítója, Shazo Hayama 50 évig gyűjtötte a különleges köveket, melynek hagyományát ma özvegye viszi tovább, aki a múzeum vezetője is egyben.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A vonalozó intézet Zinger Adolf könyvkötőmester Dezsefi utcai lakóházában és műhelyében működött. Az épület 1908-ban készült el, és hamar a budapesti könyvgyártás egyik központjává vált. A vonalozók a könyvkötészet legmegbecsültebb munkatársai voltak. A 20. század elején a könyveléshez, nyilvántartáshoz rengeteg vonalazott, táblázatos, előre nyomtatott könyvre volt szükség. Az ehhez való lapokat kötés előtt egyenként kellett hajtogatni, hogy a vonalak pontosan találkozzanak. Ez a monoton és nagy precizitást igénylő munka volt a vonalozók feladata. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Monakóban található Óceanográfiai Múzeum 1911-ben nyitotta meg kapuit, alapítása Első Albert nevéhez fűződik. Az épület háromszintes, melyben a legalsón kapott helyet a múzeum akváriuma, mely több mint 4000 halfajjal büszkélkedhet. A középső szinten bálnacsontokat, a legfelsőn pedig az óceánok élővilágát bemutató tárlattal ismerkedhetünk meg. Érdekesség, hogy a múzeum igazgatója 1957 és 1988 között Jacques Cousteau volt.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

És ez hogy tetszik? Szavazzon a most megszólaló zeneműre a Klasszik Rádió 92.1 honlapján. Következik Johann Pachelbel, Kánon. Előadja a Liszt-Ferenc Kamarazenekar.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kossuth híd a II. Világháborúban felrobbantott budapesti Dunahidak pótlására felépített félállandó híd volt, ami a Kossuth és Batthyány terek között állt 1946 és 1960 között. Mivel a háború után a fővárosban nem maradt épp híd, a közlekedést kishajókkal és pontonhidakkal próbálták megoldani, de a téli jégzajlás miatt ezek alkalmatlanok voltak a folyamatos működésre. Az első állandóan használható átkelő a Kossuth híd volt. A Mistét Endre és Hilwerk Elek tervezte 9 nyílású építmény rekordgyorsasággal mindössze 7 hónap alatt készült el, így az újrakezdés szimbólumává vált. 1946. augusztus 20-áig, a Szabadsághíd megnyitásáig egyben ez volt az egyetlen állandó hídja a városnak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos felhős idő lesz, néhol záporokkal. Kritikus napok jönnek a paksi atomerőműnél. Még 18-an vannak magyar kórházakban a lengyel busz baleset után. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéla vagyok. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért. Két napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette, vasárnaptól az épülő fenékküszöb és a várható vízszint emelkedés miatt elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Még 18 sérültet ápolnak magyarországi kórházakban az M3-as autópályán történt súlyos buszbaleset érintettjei közül. Amint az állapotok lehetővé teszi, a lengyel hatóságok őket is hazaszállítják. Egerben 6, Debrecenben 3, Nyíregyházán 2 beteget kezelnek, a Miskolcon lévő 7 ember közül 2-en továbbra is életveszélyes állapotban vannak. Közben a bíróság egy hónapra letartóztatta a buszvezetőjét, halálos tömegszerencsétlenség okozásával gyanúsítják. Az eddigi vizsgálat szerint a sofőr elaludt a volánnál, akár 8 év szabadságvesztésre is ítélhetik. A vasárnapi balesetben 12-en meghaltak, az összes túlélő megsérült, 3-an életveszélyesen, 20-an súlyosan, a többi utas könnyebb sérüléseket szenvedett. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami, civil, támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor és mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva, összesen mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. A kormány mindössze 4 milliárd forintból valósítja meg az augusztus 20-ai ünnepi programsorozatot, erősítette meg a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin azt írta, idén is érdemes lesz a nemzeti ünnepen végigjárni a fővárost. Mesterségek ünnepe Ízek utcája, nyitott karmelita és parlament is várja az érdeklődőket. Este audiovizuális show lesz drónokkal, fényekkel és tűzijátékkal, a város több pontján pedig így a Kossuth téren is szabadtéri zenés buli zárja a programokat. Új fejezet kezdődik a közmédia történetében augusztus 20-án, az államalapítás ünnepén elindul a független és hiteles híradó, közölte a Duna Média szolgáltató. Az egész napos ünnepi műsorfolyam házigazdái Mészáros Antónia és Bősze Ádám lesznek, akik szimbolikus, erre a napra szóló visszatérésükkel azt jelzik, a közmédia a hiteles, közérthető és sokoldalú tájékoztatás mellett a szakmai autonómia és a nézői bizalom visszaszerzésére is törekszik. Napos felhős idő lesz, hajnalban még több felé, délelőtt már csak az északi tájakon lehet egy-egy gyenge záporzivatar. Délután jelentősen csökken a felhőzet és túlnyomóan napos idő várható, de a szél estig élénk, néhol erős marad. A hajnali 12-19 fok után 27-33 fok valószínű.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Városligeti tó egy részén a pesti urak és hölgyek már 1870-től hódolhattak szenvedélyüknek, a korcsolyázásnak. Abban az időben azonban még kifejezetten egészségtelennek, sőt a nemesek körében illetlennek is tartották ezt a téli szórakozást. Eleinte csak férfiak számára volt engedélyezett és elfogadott a korcsolyázás. És a helyzet csak akkor változott meg, amikor báró Eötvös József bátran jégre küldte a lányait, hogy friss, szabad levegőn legyenek. A korcsolya pálya a fiatalok számára a bálok mellett egy újabb találkozási és ismerkedési helyszínt jelentett, kevesebb korlátozással. Talán ez volt az egyedüli hely a fővárosban, ahol 1897-től a gazdagok és szegények közötti különbség teljesen eltűnt. A korcsolyázók származásra, nemesi címre, rangra való tekintet nélkül együtt rótták a köröket, udvariasan teret engedve egymásnak. Hogy az időjárás szeszélyeit kiküszöböljék, 1926 óta műjégen lehet itt korcsolyázni. A Bécsi után ez Európa második legrégebbi pályája.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1-en. Az Országház Kossuth Lajos téri főhomlokzatának erőteljesen kiugró középrésze a delegációs termet és díszlépcsőházat foglalja magába. A közös ülésterem a kupolaterem. A tér felől széles lépcső vezet a főbejárathoz, melyet jobbról-balról egy kőoroszlán őriz. A háromnyílású kapu a kupolacsarnokba torkolló díszlépcsőházba vezet. A széles lépcsőház barokk térhatású, a boltozat tükreit Locz Károly festette. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Párizs központi részén található Louvre Múzeumban ősi egyiptomi

0: ókori görög és római alkotásokat tekinthetünk meg, de láthatunk kiállított darabokat a középkori Európából, illetve a napóleoni Franciaországból. A Louvre egyik leghíresebb alkotása Leonardo da Vinci Mona Lisa című műve, ami előtt turisták tömege szokott állni. A párizsi Louvre első épülete a 13. században épült, melyet eredetileg kastélynak szántak. Az évek során folyamatosan átépített és funkcióját tekintve is folyamatosan változó Louvre volt vár, oklevéltár, királyi palota, fegyverraktár, de közszolgálati székhely is. Modern verzióját 1882-ben adták át a ma is megtekinthető üvegpiramissal, mely az épület előtt található. Az üvegépítményt Eoh Ming Pei, kínai származású építész alkotta meg. Az építéssel nem mindenki értett egyet. Sokak szerint elcsúfította a múzeum előtti klasszikus teret, mára azonban Franciaország egyik legnevezetesebb látnivalójává vált.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd fennállása során Budapest egyik legmeghatározóbb jelképévé vált, amit a UNESCO Világörökség Bizottsága 1987. december 11-én felvett a Világörökség listájára Budapest-Dunaparti látkép részeként. Ez a városrész a főváros egyik legszebb és leglátogatottabb része, egyben az ország legjelentősebb műemlék együttese. A Világörökség részét képezi a Szabadság és a Margit híd által közrefogott Budai és Pesti Dunapart, valamint a Műszaki Egyetem egyes épületei, a Gellért fürdő, a Gellért hegy a Szabadság szoborral és a Citadellával, illetve sok más mellett a Budai hegyen álló vár épületei. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Bikás Park a város egyik legnagyobb közparkja. A nevét Kis István bikákat ábrázoló szobráról kapta, amely 1980 óta díszíti a kelenföldi lakótelep szívét. A parkot 2015-ben a 4-es metró megnyitása után újították fel. Ma kedvelt játszótér, a kutyafuttató pedig a környékbeli sétáltatók egyik kedvenc találkahelye. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos felhős idő lesz, néhol záporokkal. Kritikus napok jönnek a paksi atomerőműnél. Még 18-an vannak magyar kórházakban a lengyel buszbaleset után. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért. Két napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette, vasárnaptól az épülő fenékküszöbés a várható vízszint emelkedés miatt elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Még 18 sérültet ápolnak magyarországi kórházakban az M3-as autópályán történt súlyos buszbaleset érintettjei közül. Amint az állapotuk lehetővé teszi, a lengyel hatóságok őket is hazaszállítják. Egerben 6, Debrecenben 3, Nyíregyházán 2 beteget kezelnek, a Miskolcon lévő 7 ember közül 2-en továbbra is életveszélyes állapotban vannak. Közben a bíróság egy hónapra letartóztatta a busz vezetőjét, halálos tömegszerencsétlenség okozásával gyanúsítják. Az eddigi vizsgálat szerint a sofőr elaludt a volánnál, akár 8 év szabadságvesztésre is ítélhetik. A vasárnapi balesetben 12-en meghaltak, az összes túlélő megsérült, 3-an életveszélyesen, 20-an súlyosan, a többi utas könnyebb sérüléseket szenvedett. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor és mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva, összesen mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. A kormány mindössze 4 milliárd forintból valósítja meg az augusztus 20-ai ünnepi programsorozatot, erősítette meg a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin azt írta, idén is érdemes lesz a nemzet ünnepen végigjárni a fővárost. Mesterségek ünnepe Ízek utcája, nyitott karmelita és parlament is várja az érdeklődőket. Este audiovizuális show lesz drónokkal, fényekkel és tűzijátékkal, a város több pontján pedig így a Kossuth téren is szabadtéri zenés buli zárja a programokat. Új fejezet kezdődik a közmédia történetében augusztus 20-án, az államalapítás ünnepén elindul a független és hiteles híradó, közölte a Duna Média szolgáltató. Az egész napos ünnepi műsorfolyam házigazdái Mészáros Antónia és Bősze Ádám lesznek, akik szimbolikus, erre a napra szóló visszatérésükkel azt jelzik, a közmédia a hiteles, közérthető és sokoldalú tájékoztatás mellett a szakmai autonómia és a nézői bizalom visszaszerzésére is törekszik. Napos felhős idő lesz, hajnalban még több felé, délelőtt már csak az északi tájakon lehet egy-egy gyenge záporzivatar. Délután jelentősen csökken a felhőzet és túlnyomóan napos idő várható, de a szél estig élénk, néhol erős marad. A hajnali 12-19 fok után 27-33 fok valószínű.
0: Az NTI híreit hallották.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: kiállításnak a különböző szekcióit, témáját elmesélve. Természetesen vannak olyan nagy elművénk, nagy mozdonyaink, akár a 424-es gőzmozdony, vagy a 109-es, vagy a 242-es koporsónak befizetett mozdony, amelyet már láthattak korábban a látogatóink. Ezeket azonban a abszolút új mondani valóval láttuk el, de ilyen akár az Antonov 2-es repülő is, ami az egykori Városszigeti Múzeum épületének tetején volt látható. Ez szintén újra része a kiállításunknak, de ezek mellett számos olyan újdonság van, mint például a Z115-ös páncélozott személyautó, vagy egy F3-as versenyautó, vagy egy BMW fedett motor, és most, hogyha nagyon elkezdem sorolni, akkor lehet, hogy a végére se érek. Nagyon sok különleges elművünk van. Még amit talán fontos megemlíteni, hogy a század elejéről ezek a legkorábbi automobilok, mint például egy Peugeot Livraison, ami az első oktatójármű volt az országban, tehát ettől a korai időszaktól egészen az önvezető autókig bemutatunk különleges járműveket.
1: Mi a tapasztalatotok, amikor a családok ellátogatnak hozzátok? A gyerekek azonnal megrohamozzák a különböző járműveket, nem?
0: Ez pontosan így van. Azokra a járművekre, ahova csak egy picit is föl lehet menni, vagy nagyon, azokra rávetik magukat rögtön a gyerekek, és ez érthető, hiszen, hogyha belegondol az ember, nem túl gyakori az, hogy beülhet egy Antonovnak a pilóta fülkéjébe, vagy egy 424-esnek a vezető állásába. Az utóbbinál egyébként külön érdekesség, vagy egy nagyon fontos dolog, hogy a vasúti baleseteknél ugye azért az jó látni, jó megtapasztalni, hogy mennyire keveset lát ki például a mozdonyi vezető azokon a kicsi ablakokon, ugye, amiket ráadásul a füst is takar, meg a hatalmas zaj, és akkor nem beszélünk arról is, hogy ugye beszélünk a kiállításban arról, hogy ugye a fizikai törvényszerűségek, hogy mennyire lehetetlen rövid fék távon megállni egy ilyen gőzmozdonynak, ami sok felelvényt húz. Tehát azt hiszem, hogy amikor felmennek a járművénkbe a gyerekek, vagy bármelyik látogató, akkor azon túl, hogy ez egy jó élmény, azt gondolom, hogy egy eléggé erős tapasztalat is lesz ebben a baleset témában.
1: Aha. A kiállítás betekintést enged nagyhatalmi vezetők különleges járműveinek a biztonsági megoldásaiba is. Ez hogyan történik?
0: Itt a kiállításban alapvetően az átlag embereknek a közlekedési eszközeiről és a biztonságáról beszélünk, azonban teszünk egy kitérőt, és bemutatunk egy Turán szalonkocsit is, ami például a VIP közlekedés, hogy mondjuk, ennek egy nagyon jó vasúti példája, de emellett közútról a Z115-ösünk, ami egy szovjet orientációjú, magas biztonságú autó, illetve egy Maybach Zeppelint is, ami pedig ez a német orientáció itt a két világháború között. Mind a két jármű jól rávilágít arra, hogy azért a korszak technológiájához mérten igen magas biztonságot tudott nyújtani, ez a nagyon vastag karosszéria, meg az elképesztő nagy lóerők. Most az Z115-ösnél ez kiegészül a golyóálló üveggel is akár. Kicsit a James Bond filmek világát idézi ez a dolog, tehát egy abszolút egzotikus kitekintés, és tehát természetesen az itt használt technológiák azért később visszaköszönnek a civil autózásban is.
1: De a tárlat egyik érdekessége Törlei József közlekedési balesetének története.
0: A kiállításban több olyan úgynevezett sztori panelünk van, ahol egy olyan történetet mutatunk be, ami az adott közlekedési eszközhöz és korszakhoz szorosan kapcsolódik. Hát ilyen az a Törleinek az ország első autóbalesete, amit sikerült összehoznia. Azt tudni kell, hogy nagyjából 20-szal robogott ez a közlekedési eszköz, amin éppen ő ült, és egy utcaseprőt elsodort, aki az a korabeli újságoknak a tanúsága szerint azt nyilatkozta, hogy nem számított rá, hogy ilyen gyorsan közlekedhet bármi, és hát viszonylag könnyen gyógyuló sérüléseket szerzett, azonban jó rávilágít az arra, hogy akkoriban a balesetet a közvélemény elég könnyen a gyalogos nyakába varta, holott azért abszolút a Törleié volt a felelősség, viszont elég hamar tisztára mosták az ő nevét. Tulajdonképpen ebben az esetben a legérdekesebb az, hogy hogyan változik egy-egy balesetnek a megítélése, hogy van-e áldozathibáztatás, úgymond. Tehát még a mai napig, hogyha a gyalogos tezítik, akkor azért rögtön megkérdezik, hogy na de hol járt, miért járt úgy, ahogy, és nem, a, nem és hogyha pedig az autósra terelődik a szó, akkor általában azt szoktuk kiemelni, hogyha ittosan vezet, vagy hogyha bármilyen szerhatása alatt van, holott itt azért nagyon alapvető morális kérdések is vannak.
1: Mire világít rá például Törlei József közlekedési baleset?

0: esete?
1: Hát arra, hogy vannak ilyenek a birtokámon egy olyan jármű, ami fágódásra képes, elegáns, szép, kényelmes, az bizony nagy felelősséggel is jár. És nyilvánvalóan ez szerencsére fejlődött a hozzáállása a társadalomnak itt a közlekedési balesetekhez, de hogy bizony el kellett jutni oda, hogy ezt szabályozni kell, korlátozni kell, akár különböző bírságokkal, büntetésekkel, de hát azért jobb, hogyha ezt megelőzzük, és akkor csak táblákkal ezt a sebességet, ezt korlátozzuk valamennyire, illetve azt a témát is behozva itt, hogy hogyan lehet és hogyan kellene különíteni mondjuk a gyalogosoknak és az autósoknak az életterét, úgymond.
0: Köszönöm szépen, Attila. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést itt az Intermezzóban. Az Öveket becsatolni című kiállításról van szó Becsei Attila kurátorral.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos felhős idő lesz, néhol záporokkal. Kritikus napok jönnek a paksi atomerőműnél. Még 18-an vannak magyar kórházakban a lengyel buszbaleset után. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéla vagyok. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért. Két napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette, vasárnaptól az épülő fenékküszöbés a várható vízszint emelkedés miatt elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Még 18 sérültet ápolnak magyarországi kórházakban az M3-as autópályán történt súlyos buszbaleset érintettjei közül. Amint az állapotuk lehetővé teszi, a lengyel hatóságok őket is hazaszállítják. Egerben 6, Debrecenben 3, Nyíregyházán 2 beteget kezelnek, a Miskolcon lévő 7 ember közül 2-en továbbra is életveszélyes állapotban vannak. Közben a bíróság egy hónapra letartóztatta a buszvezetőjét, halálos tömegszerencsétlenség okozásával gyanúsítják. Az eddigi vizsgálat szerint a sofőr elaludt a volánnál, akár 8 év szabadságvesztésre is ítélhetik. A vasárnapi balesetben 12-en meghaltak, az összes túlélő megsérült, 3-an életveszélyesen, 20-an súlyosan, a többi utas könnyebb sérüléseket szenvedett. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor és mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva, összesen mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. A kormány mindössze 4 milliárd forintból valósítja meg az augusztus 20-ai ünnepi programsorozatot, erősítette meg a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin azt írta, idén is érdemes lesz a nemzet ünnepen végigjárni a fővárost. Mesterségek ünnepe Ízek utcája, nyitott karmelita és parlament is várja az érdeklődőket. Este audiovizuális show lesz drónokkal, fényekkel és tűzijátékkal, a város több pontján pedig így a Kossuth téren is szabadtéri zenés buli zárja a programokat. Új fejezet kezdődik a közmédia történetében augusztus 20-án, az államalapítás ünnepén elindul a független és hiteles híradó, közölte a Duna Média szolgáltató. Az egész napos ünnepi műsorfolyam házigazdái Mészáros Antónia és Bősze Ádám lesznek, akik szimbolikus, erre a napra szóló visszatérésükkel azt jelzik, a közmédia a hiteles, közérthető és sokoldalú tájékoztatás mellett a szakmai autonómia és a nézői bizalom visszaszerzésére is törekszik. Napos felhős idő lesz, hajnalban még több felé, délelőtt már csak az északi tájakon lehet egy-egy gyenge záporzivatar. Délután jelentősen csökken a felhőzet és túlnyomóan napos idő várható, de a szél estig élénk, néhol erős marad. A hajnali 12-19 fok után 27-33 fok valószínű.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Ez az Intermezzo, az Öveket becsatolni című kiállításról. Beszélgetek Becsei Attilával, a kurátorral. Attila, az előbb Törlei József balesetéről volt szó, de vajon milyen egyéb nagy biztonságot érintő, esetleg más nyárművön keresztül bemutató baleset mutatkozik be a kiállításon?
1: Tulajdonképpen földön, vízen, levegőben körüljárjuk itt a közlekedés biztonság kérdését, és mégiscsak a legmaradandóbb, idézőjelben mondom, népszerűbb balesetek azért mégiscsak a hajókhoz, repülőkhöz köthetők, hiszen itt ritkán fordul elő baleset, de az annál látványosabb és annál komolyabb, szigorúbb intézkedéseket van maga után. Repülőgi balesetekből az egyik eléggé, hogy mondjam, látványos példánk az az 1961-ben történt baleset, ami a malév városnéző gépéhez köthető. Ez jó példája annak, hogy tulajdonképpen a repülés az abszolút torony magasan a legbiztonságosabb közlekedési eszközünk. Mégis, hogyha ez a rendszer nem annyira zárt, tehát hogyha nagyobb hatása van az adott személynek, az adott pilótának, például itt ebben a 60-as éveknek a sétarepülésében, akkor bizony elő tudnak fordulni nagyon súlyos katasztrófák, mert tulajdonképpen ez egy negyedórás város nézősétának indult. A pilóta azonban az utasok szórakoztatására nagyon vad manőverekbe kezdett, és tulajdonképpen többen is utaztak a gépen a megengedettnél. Ő náluk se volt az mindenképpen becsatolva. Tehát egy sokszoros emberi mulasztás okozott egy olyan balesetet, hogy lakóházakra zuhant rá a gép, és tulajdonképpen mindenki életét vesztette, aki a gépen volt, ráadásul még ahová a gép lezuhant, ott is sajnos további tragédiákat okozott, és hát erről az esetről ugye a korabeli sajtó azért nem túlságosan bőven emlékezett meg, de a kiállításunkban erről is lehet azért olvasni többet, és fotót is lehet erről látni. Természetesen ott van mellett az Antonov 2-es gépünk, ami szintén alkalmas a repülésre, amivel nem azt akarjuk érzékeltetni, hogy az ilyen gépekkel ez történik, hanem azt, hogy későbbiekben már számos olyan szabályt, rendelkezést hoztak, amivel elkerülhető az, hogy egy pilótának a könnyelműsége ilyen súlyos balesetet okozzon.
0: Ez az általad említett baleset hogyan lett volna megelőzhető? Ez pusztán a pilótán múlt?
1: Azt gondolom, hogy a későbbiekben, mert azért a technológia az jobban leszabályozza a pilótát, hogyha a kommunikáció szorosabb, akár a pilóta és az irányító központ között, akkor ez talán elkerülhető lett volna. Mert a repülőnek a műszaki állapota az megfelelő volt, csak a technológia még nem tartott ott, hogy ennyire leszabályozza a pilótát.
0: A kiállításon megismerhetjük a Magyar Királyi Posta egykori autós iskoláinak a világát is. Itt milyen képzés zajlott?
1: Erről a nagyon részletes, pontos tudásunk nincsen, hogy mennyire alapos képzést nyújthattak ekkoriban. Az viszont biztos, hogy a Magyar Királyi Posta akkoriban abszolút a modernitás csúcsát képviselte, és rendelkezett már elektromos triciklikkel is például, és olyan modern járművekkel, amelyek abszolút újnak számítottak a korszakban, és mivel hogy olyan nagy volt a jármű flottája, kézenfekvő volt, hogy oktassa is a dolgozóit, illetve másokat is, és erre különítsenek el egy külön járművet, és hát ez bizonyíthatóan az első olyan jármű volt az országban, amit már használtak autós oktatásra is. Na most, hogyha a kiállításba eljönnek és megnézik, akkor ugye nem látnak itt dupla karokat, illetve irányító eszközöket a járművön, de hát ezek annyira kezdetleges járművek voltak, hogyha az első pillantásra úgy tűnik inkább ezek bérkocsik vagy szekerek, semmint automobilok.
0: A kiállításon mennyire helyeztétek a hangsúlyt a különböző biztonsági elemek fejlesztésére?
1: Ez abszolút egy visszatérő elem, és eléggé hangsúlyos. Egyrészt azokat a szabályozó rendszereket vizsgáljuk, amik például a vasútnál voltak és vannak szolgálatban, tehát hogy hogyan lesz a manuális szerkezetekből, aztán elektromos, és aztán hogyan lesz minden digitalizálva. Tehát van egyrészt egy ilyen fejlődési, másrészt pedig akár a személyautók gyártásánál is bemutatjuk azt, hogy ami kezdetben csak az erős karosszériában bíztak, mert a nagy tömegben később már megjelentek a gyűrődő karosszériák, és hát bemutatjuk például azt az első Volvo típust, amelynek már kötelező elem volt a 3 pontos biztonsági öv.
0: Köszönöm szépen, folytatjuk a beszélgetést itt az Intermezzóban Becsei Attilával, az Öveket becsatolni című kiállítás kurátorával.

0: Ez az Intermezzo, a vonalban Becsei Attila, az Öveket becsatolni című kiállítás kurátora, a közlekedés biztonság múltja, jelene és jövője megjelenik a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum új időszaki kiállításán. A helyszín az északi járműjavító óriási csarnoka. Attila, a kiállítás, ha jól tudom, szerdától vasárnapig látogatható.
1: Pontosan szerdától vasárnapig 10 és 17 óra között nagyon nagy szeretettel várjuk a látogatókat.
0: Térjünk vissza egy kicsit a kiállítás tematikájához, hogy az új kressz az hogyan igazodik, hogyan tud azonnal választ adni a megváltozott társadalmi kérdésekre, akár a rollerek egyre jelentősebb számú használatára.
1: Így van, pontosan a kiállításunk utolsó szekciója az éppen az új kressz fontos kérdéseit taglalja, mert hiszen tulajdonképpen eltelt most már azért 50 év, és rengeteg változás érte a közlekedésünket, amelyekre még nem reagált a mostani kressz, tehát nincs benne szó semmiféle elektromos rollerről, vagy önvezető autóról, meg aztán végképp. Ellenben kézikocsi még mindig van benne, holott ez ilyet már egy jó ideje nem lát senki az utakon. És itt a kressz témájánál az nagyon fontos hangsúlyoznunk, hogy az azért mindenképp egy nehézség az új kressz megalkotásánál, hogy elképesztően sok az ellentétes érdek, mert hiszen mondjuk a gyalogosnak, meg az autósnak abszolút ellentétesek az érdekei, az egyik haladni szeretne a lehető leggyorsabban, a másik meg minél biztonságosabban szeretne haladni autók nélkül. Ez egy komoly város tervezési kérdésre is rávilágít, illetve arra is, hogy hogyan lehet elkerülni a baleseteket, tehát adott ez a technológia a szabályzás, de tulajdonképpen a várostervezés is, mert hogyha nincs hol menni, akkor ugye nem találkozik a járókelő az autóssal. Persze mindezt úgy kell tenni, hogy aztán végül mindenki jól járjon, de ez egy bonyolult, de nagyon szép és fontos kérdéskör. Visszatérve az elektromos rollerekre, nagyon sok baleset fűződik hozzájuk sajnos, hiszen nincsen megfelelően szabályozva, korlátozva, hogy mit és hogyan szabad ezekkel csinálni, és abszolút azt gondoljuk, hogy tulajdonképpen, ha megfelelő teret biztosítunk ennek, és pontosan le van írva az, hogy hogyan és milyen körülmények, keretek között lehet ezeket használni, akkor radikálisan csökkenni tudna ezeknek a baleseteknek a száma.
0: A mesterséges intelligencia milyen szerepet kap majd a jövő közlekedésében?
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés, hiszen amíg nálunk ez abszolút a jövőbe tartozik, addig mondjuk az USA-ban és Kínában már vannak olyan területek, ahol egy kísérleti jelleggel, de már egészen régóta alkalmaznak önvezető autókat, így a civil forgalomban is. Nálunk ez még nem jött el, viszont éveken belül megérkezhet, ennek azért Európában már van rá példa, és nagyon sok komoly kérdés felvet, a praktikus és morális kérdéseket egyaránt, hiszen ha balesetezik egy önvezető autó, akkor vajon ki a felelős, a jármű sofőrje, vagy a jármű gyártója, és még sorolhatnám, hogy mennyi kérdés fűződik ez, ami abszolút nincs még rendezve jelenleg, de szerencsére, hogy látjuk, hogy még némi időnk van erre.
0: Most elsősorban a járművekről beszélgettünk, de a múzeum gazdag gyűjteményének darabjaiban történetek, dokumentumok, interaktív elemek is segítik a felfedezést.
1: Így van, tehát önmagában egy nagy jármű az nagyon szép és szórakoztató akár, de hogyha nem kap kellő kontextust, akkor nem sikerült átadni az üzenetünket, ezért számos olyan nagyon hatásos fotónk van balesetekről is akár, mondjuk a Balaton jegében, egy olyan trabantot is mutatunk, ami alatt beszakadt a Balaton jegeben. Ezek nagyon jó fotó témák, és ez mondjuk kevésbé felkavaró is, tehát olyat nem is mutatunk a kérdésben. Tehát számos olyan fotónk van, illetve archív felvétel is, hanganyagok, amik mindig segítik a megértést, de modernitások is természetesen vannak, hiszen azért olyan szimulátorokat lehet nálunk kipróbálni, olyan érintőképernyős játékokkal játszhatnak a gyerekek, vagy akár a felnőttek tesztelik a tesztudásukat, amik azért viszonylag ritkán tapasztalhatóak különböző kiállításokban, és ezeket elég nagy szeretettel használják a látogatóink.
0: Milyen kísérő programokkal készültetek?
1: A kiállításnak vannak az állandó kísérő programjai, múzeumpedagógiai foglalkozások, illetve alkalmi jelleggel kitelepülnek különböző partnereink, akár a vasút, akár a nosztalgia járatok, vagy a nosztalgia gyűjtemények oldaláról, és hát ugye se véletlen, hogy a megnyitó az közel volt a múzeumok éjszakájához, tehát az volt az első igazán nagy eseménysorozat, amire sikerült rákapcsolódnunk, és hát igen népszerű a kiállítás, és nagyon bízunk benne, hogy bár sajnos október végén ugye ez a kiállítás be fog zárni, ez az időszaki kiállítás, de hogy addig még a lehető legtöbben meg tudják tekinteni ezt a állatot.
0: Na de hol van az még október 31-e? Beláthatatlan egyelőre. Viszont érdekesség még az is, hogy a Magyar Közlekedési Múzeum új otthona lesz az északi járműjavító. Tehát a látogató egy olyan helyre megy el, amely a későbbiek során a múzeum helyszíne lesz majd.
1: Így van, ezek a terveink és a reményeink. Nagyon bízunk benne, hogy ezek meg tudnak valósulni, mert ez egy elképesztően nagy, modern és európai szintű, színvonalú, egyedülálló létesítmény lesz, hogyha minden úgy tud megvalósulni, ahogy a terveken szerepel, és akkor egy nagyon fontos kulturális központja lesz az egész térségnek.
0: Öveket becsatolni, a múlt tanulságai és a jövő utazásai egy helyszínen, ugye? Ez a tárlat, ha jól értem, akkor nem csak bemutat, hanem gondolkodásra is ösztönöz, hogy mit tehetünk a biztonságos közlekedésért.
1: Igen, mert tulajdonképpen mindannyian ismerjük a szabályokat, mindannyian ismerjük a tiltó és szabad jelzéseket, és aztán mégis megtörténnek a balesetek, mégis elhangzik az, hogy mérnek, és csak azután taposunk a fékbe. De hogyha mindenki egy picit komolyabban benni, és azzal a felelősséggel tartaná be a szabályokat, hogy az nem csak a saját, hanem mások életét is megmentheti, akkor azt hiszem, hogy abból mindannyian tudnánk profitálni.
0: Nagyon köszönöm, Attila, kívánom, hogy sokan nézzenek el hozzátok. Becsei Attila, a kiállítás kurátora volt a vendégem itt az Intermezzóban.
2: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlését hallották.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ma hivatalba lép az új köztársasági elnök, csökkent az augusztus 20-ai rendezvények költsége. Folytatódik a változékony idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Ma lép hivatalba Magyarország új köztársasági elnöke. Bakka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét, akit a Tisza frakció jelölt államfőnek. Múlt héten titkos szavazáson választották meg a képviselők, miután az alaptörvény 17. módosításával Sulyak Tamás mandátuma megszűnt. Bakka András Magyarország 8. köztársasági elnöke. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért. Két napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel, írta a közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette, vasárnaptól az épülő fenék küszöb és a várható vízszint emelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva összesen mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. A kormány mindössze 4 milliárd forintból valósítja meg az augusztus 20-ai ünnepi program sorozatot, erősítette meg a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin azt írta, idén is érdemes lesz a nemzeti ünnepen végigjárni a fővárost. A mesterségek ünnepe az Ízek utcája, a nyitott Kármelita, és a parlament is várja az érdeklődőket. Este a város több pontján szabadtéri zenés programok zárják a napot. A Magyar Egészségügy és az Egészségügyi Világszervezet együttműködésének erősítéséről tárgyalt Hegedűs Zsolt miniszter a WHO képviselőivel. A megbeszélésen kiemelten foglalkoztak az alapellátás és a megelőzés megerősítésével, a népegészségügyi programok fejlesztésével, valamint a digitális lehetőségekkel. Elrendelte a bíróság az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel buszvezetőjének a letartóztatását. A férfit halálos tömegszerencsétlenség okozásával gyanúsítják, akár 8 év szabadságvesztést is kaphat. A vasárnapi balesetben 12-en meghaltak, az összes túlélő megsérült. Egerben 6, Debrecenben 3, Nyíregyházán 2 beteget kezelnek. A Miskolcon lévő 7 ember közül 2-en továbbra is életveszélyes állapotban vannak. Többnyire száraz meleg idő várható, délutántól csökken a felhőzet és több felé kisüt a nap, ugyanakkor északon északkeleten eleredhet az eső, a szél megélénkül. Napközben 27-33 fok, este 19-25 fok lesz. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó reggelt kívánok! Budapesten az augusztus 20-ai rendezvények miatt lezárták a pesti alsórakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között, valamint a budai alsórakpartot a Margit híd és a Petőfi híd között augusztus 22-én este 10 óráig. Lezárták a Műegyetem rakpartot és a Pázmány Péter sétányt, szintén augusztus 22-én este 10 óráig. Lezárták a Margit hídon Budára a külső sávot és a híd járdáit augusztus 21-e délig. Mától vasárnap este 10 óra 30 percig a 19-es villamos a Bécsi út, Vörösvári út és a Clark Ádám tér Jégverem utca, valamint Kelenföld vasútállomás és a Szél Kálmán tér között közlekedik. A 41-es villamos terelve a Krisztina körúton átszállítja az utasokat, nem érinti a Rudas gyógyfürdő és a Szent Lukács gyógyfürdő közötti megállókat. A Soroksári úton kifelé a Koppány utca után lezárták a buszsávot, mert beszakadt az útpálya. Egyirányosították a 3. kerületben az Ürömi utat kifelé a Szentendré út után, mert javítják a távhővezetéket. A Mátyás Király útján is megváltozott a forgalmi rend. A csomópontban egy rövidebb szakaszon két sávban tudnak a 11-es főút irányában tovább haladni. Rebenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig kezdődjön a nyitány.
3: A mikrofonnál Szerémi Nóra.
4: Jó
1: reggelt és nagyon jó rádiózást kívánok! 2026. augusztus 19-e van, szerda reggel, 7 óra, elmúlt 5 perccel. A Klasszik Rádió reggeli műsora a Nyitány hétköznapokon 7 és 10 óra között várja a hallgatóit. Ma azonban egy rendhagyó adással jelentkezünk. Élő műsor helyett a Nyitány legemlékezetesebb pillanataiból összeállított best-of válogatást hallhatják. Az elmúlt időszak legérdekesebb beszélgetéseit és legkedveltebb részleteit idézzük fel. A mai napon a Reggeli Express rovatban Gruber Béla festményeiből látható kiállítás a Nemzeti Galériában, erről lesz szó. A vágyott remek mű Gruber Béla művészete címmel látható kiállítás a 20. századi magyar festészet kiemelkedő, fiatalon elhunyt tehetségének legfontosabb műveiből a Magyar Nemzeti Galériában. Augusztus 23-áig látható tárlat a festőművésznek a Magyar Nemzeti Galériában őrzött művei legjavát tárja a nézők elé, magyarországi köz- és magángyűjtemények alkotásaival gazdagítva. 8 óra után pedig a reggeli tárlat rovatunk jelentkezik. Augusztus 20-a és 23-a között immár 40. alkalommal rendezi meg a Népművészeti Egyesületek Szövetsége a Mesterségek ünnepét a Budai Várban. A jubileumi rendezvény középpontjában a fazekasság áll, a rendezvény díszvendége az Amerikai Egyesült Államok. A nagy hagyományú fesztivál a jubileum alkalmával minden eddiginél gazdagabb programmal érkezik az államalapítás ünnepén. Az idei kiemelt mesterség a fazekasság, amely évszázadok óta meghatározó része a Kárpát-medence tárgyi kultúrájának. A jubileumi fesztiválon 60 népművészeti közösség mutatkozik be. A vendég Igyártéó Gabriella, népművelő, közművelődési művészetszervezési szakember, a Népművészeti Egyesületek Szövetségének ügyvezető igazgatója és a fesztivál igazgatója. És 9 óra után pedig a vetítő rovatunk jelentkezik, BAFTA kvalifikáló lett a Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztivál. Újabb rangos nemzetközi elismerést kapott a Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztivál. A Brit Film és Televíziós Akadémia július 22-én bejelentette, hogy a fesztivál felkerült a BAFTA kvalifikáló fesztiválok listájára. Ezzel a Friss Hús lett az első magyar filmfesztivál, amely megszerezte ezt a minősítést. A fesztivál már 2024-ben történelmet írt, amikor első magyar rendezvényként Oscar kvalifikáló státuszt kapott. A mostani BAFTA minősítés tovább erősíti nemzetközi presztízsét, és azt jelzi, hogy a Friss Hús rövidfilmes programját a nemzetközi filmszakma is kiemelkedőnek tartja. A vendég pedig Deák Dániel, a Friss Hús Filmfesztivál szervezője. Ezzel várok tehát mindenkit a mai Best of műsorban.

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs nyitány. Útra való következik itt a nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: A napi útra való témaköre még az utazás, és természetesen a Best of műsorból sem hiányozhat a mai napi gondolat. Örkény István lesz a segítségünkre. Kossuth Díjas magyar író, a világirodalmi rangú magyar grotex próza megteremtője volt ő. Legismertebb alkotásai az egyperces novellák, valamint a Tóték és a Macskajáték című drámák. Műveiben a 20. század történelmi traumáit, az emberi kiszolgáltatottságot és a mindennapok abszurditását mutatta be sajátos fekete humorral. Egyébként ő jó módú budapesti gyógyszerész családban született. A piarista gimnáziumban érettségizett. Édesapja kérésére vegyészmérnöki és gyógyszerészi diplomát is szerzett. Az irodalom azonban korán vonzotta. Első fontos novelláját József Attila közölte a Szép szó folyóiratban. A II. Világháború alatt munkaszolgálatra kényszerült a Donkanyarnál, majd évekre szovjet hadifogságba esett. Ez a tapasztalat alapjaiban határozta meg későbbi írói világképét. 1956-os forradalom után megtorlások miatt évekre eltiltották a publikálástól. Ez idő alatt egy gyógyszergyárban dolgozott vegyészként. És akkor a főbb műveit nézzük át röviden, az egyperces novellák. Rendkívül tömör, gyakran mindössze néhány soros írások elmossák a határt a valóságos és az abszurd között. Arra késztetik az olvasót, hogy gondolja tovább a történetet. És érkezik a Tóték. Tragikomédia egy hevesi faluban élő családról, akik teljesen alávetik magukat náluk vendégeskedő, megtört idegzetű őrnagynak. A mű a diktatúra és a szolgalelkűség zseniális bemutatása. Fabry Zoltán készített belőle híres filmet Isten hozta őrnagy úr címmel. És a Macskajátékról se felejtkezzünk el, időskori szerelemről, féltékenységről és az emberi méltóságról szóló dráma világszerte számos színház bemutatta már. És hogy Örkény István mit gondol az utazásról, ez jön a folytatásban. A legjobb befektetés az utazás. Pénzt költesz, de élményekben gazdag leszel.

0: Folytatódik a reggeli tárlat rovatunk, a témánk pedig a 40. mesterségek ünnepe. A vendég pedig Igyártó Gabriella, a Népművészeti Egyesületek Szövetségének ügyvezető igazgatója, a mesterségek ünnepe fesztivál igazgatója. Folytassuk a beszélgetést. A mesterségek ünnepe ugye természetesen nem csak a kézművességről szól, hiszen ahogy már említette, egy gazdag színpadi program, népzene, néptánc, valamint ugye a családokat és a gyerekeket megszólító interaktív foglalkozások is várják a látogatókat. Van-e olyan, amelyet szívesen kiemelne, de közben nézzenek meg minden információt a mesterségekünnepe.hu oldalon.
1: Igen, hát aki elhatározza, hogy ellátogat a mesterségek ünnepére, érdemes egy kicsit több időt szánni rá, hiszen egy óra alatt képtelenség végigjárni a mesterségek ünnepét, mert azért itt egy kicsit lelassul az idő, meg lehet állni egy-egy műhelynél, beszélgetni a mesterekkel, kipróbálni egy kicsit a mesterség mögé tekinteni. Idén persze a fazekasok vannak a fókuszban, de hát nagyon-nagyon sokféle mesterséget ki lehet próbálni, így a szövés, hímzés, bőrművesség, kovácsolás, nemezelés, és hát különleges mesterségek is vannak, lehet paticsfalat készíteni, vagy ki lehet próbálni a taplász mesterséget, vagy pitykegomb készítés, tehát nagyon sok különleges érdekesség várja a közönséget. Ez egy családi fesztivál, tehát azért itt nagyon a gyerekeknek próbálunk nagyon sok élményt nyújtani. Lesznek színpadi programok, így a Foltrend, ami egy nagyon-nagyon népszerű divat show, amit mindig egy pályázat kiírása előz meg, és a pályázaton része nyerteseknek a ruháit mutatja be a Fitos Dezső társulat, tényleg egy igazi táncszínházi produkció keretében. Továbbá a Magyar Szerb Kulturális Évadnak tisztelegve egy három generációs együttesnek a koncertje lesz, nevezetesen a Vujicsics, a Söndörbő és a Vigadnak lesz egy közös nagy esti koncertje, vagy említhetném a Mazsimó, Gypsimó katalán rumbára épülő zenét játszó formációt, ez a Romengo zenekar vezeti a Rostás Mihály Mazsi alapította 2021-ben, az is egy izgalmas zenei produkció. Említhetném a 30 éves Bokros együttes, és a 70 éves Borbély Mihály a vendégük. Az is egy izgalmas produkció lesz, a Fitos Dezső társulatnak pedig 20-án este a Transzilvánia Express című táncszínházi produkcióját lehet megtekinteni. Az amerikai delegációval érkezik egy amerikai bluegrass stílus játszó zenekar. Ez egy San Franciscói öböl térségében elterjedt zenei stílus, különböző stílusok ötvözete, az is naponta megtekinthető, minden nap fellépnek, és az indián csoportnak is lesznek táncos színpadi bemutatói, de visszatérve a gyerekekre, a savanyú leves bástyán, a Tóth Árpád sétányon lesz a Hagyományok háza színpada, és az csak a gyerekprogramok reggeltől estig, koncertek, együttalkotás, régi hagyományos játékok kipróbálása, táncház, és lesz még a Világszárnya Mesemondó Szövetség jurtája, ahol egész nap élő mesemondással várják a gyerekeket. Tehát azt gondolom, hogy aki eljön, mindenki talál olyan elfoglaltságot, ami élményt nyújt és jól szórakozhat.
0: Mesterségekünnepe.hu. Magyarország ugye 20 éve csatlakozott az UNESCO Szellemi Kulturális Örökség megőrzéséről szóló egyezményhez, és a jubileumi mesterségek ünnepe külön hangsúlyt kap.

0: maradhatnak az UNESCO listánkon szereplő magyar hagyományok. Mit jelent az, hogy egy hagyomány nem csak tovább él egy közösségben, hanem nemzetközileg is elismert örökségé válik?
1: Az UNESCO szellemi kulturális örökség egyezmény, ez egy nagyon fontos egyezmény, és itt olyan hagyományok kerülnek fel erre a listára, amelyek közösségben élnek tovább a mai napig, tehát nem egy elmúlt vagy már kihalt mesterség kerül fel, hanem amit még a mai napig művelnek, és az a legfontosabb, hogy közösségben. Hát 20 év alatt nemzetközi listára Magyarországról felkerült a busójárás, a matyóörökség, a kékfestés, a táncház, tavaly a csárdás, tehát ez nagyon fontos, mert egy egész világ figyelem fókuszál ezekre a közösségekre, vagy hagyományokra, és ez nagyon fontos Magyarország megítélése, imázsa szempontjából is. És van a nemzeti lista, a nemzeti listán többek között felkerült a Sárközi Népművészet, a Mezőturifa, Zekasság, Hövei Csipke, Tojásirály, Szegedi Papucs, tehát nagyon sok olyan érdekes mesterség és közösség. Mesterségek ünnepén, mint a reprezentatív listán rajta lévő közösségekkel, mint a nemzeti listán lévő közösségekkel, ami a kézművességet illeti, találkozni lehet. És hát a mesterségek ünnepe és szövetségünknek a tevékenysége is fent van a nemzeti listán, mint a hagyományok megőrzésének jó gyakorlata. Erre rendkívül büszkék vagyunk, tehát ez szerintem fontos, mert ez az egész közösségeknek, mesterségeknek egy olyan rangot ad és elismerést, ami nagyon fontos számunkra.
0: Én nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk. A témánk tehát az volt, hogy augusztus 20-a és 23-a között immár 40. alkalommal rendezi meg a Népművészeti Egyesületek Szövetsége a mesterségek ünnepét a Budai Várban. Látogassanak el minél többen, és köszönöm szépen, hogy beszélgettünk.
1: Köszönöm szépen, és várunk mindenkit, akit érdekel ez a kultúra.
0: Az elmúlt percekben Igyártó Gabriellát hallhatták, kulturális menedzsert, a Népművészeti Egyesületek Szövetségének ügyvezető igazgatóját, a mesterségek ünnepe fesztivál igazgatóját.
2: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlését hallották.

0: Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jó reggelt kívánok! Budapesten erős a forgalom a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból. A Szent István körúton a Margit híd előtt, az Erzsébet körút József körút útvonalon a Dohány utcától a Rákóczi térig, a Rákóczi úton befelé a Barostértől, a Nyugati téri felüljáron befelé, illetve az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél. Egyirányosították a harmadik kerületben az Ürömi utat kifelé a Szentendrei út után, mert javítják a távhővezetéket. A Mátyás Király útján is megváltozott a forgalmi rend. A csomópontban egy rövidebb szakaszon két sávban tudnak a 11-es főút irányában tovább haladni. Az augusztus 20-ai rendezvények miatt lezárták a pesti alsórakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között, valamint a budai alsórakpartot a Margit híd és a Rákóczi híd között. Lezárták a Műegyetem rakpartot augusztus 22-én este 10 óráig. Mától a 19-es villamos a Bécsi út, Vörösvári út és a Clark Ádám tér, Jégverem utca, valamint Kelenföld vasútállomás és a Szél Kálmán tér között közlekedik. A 41-es villamos terelve a Krisztina körúton átszállítja az utasokat, nem érinti a Rudas gyógyfürdő és a Szent Lukás gyógyfürdő közötti megállókat. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Néhány percen belül 9 óra lesz, ez továbbra is a Nyitány Bestop válogatása a Klasszik Rádióban. Az elmúlt időszak legemlékezetesebb beszélgetéseiből és legérdekesebb pillanataiból válogatunk önöknek ezen a reggelen. Maradjanak velünk, hiszen a következő órában is folytatódik a különleges összeállítás újabb emlékezetes részletekkel.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Milos Forman 8 Oscar-díjas filmremeke egy hatalmas kivetítőn élő nagyzenekari kísérettel. Augusztus 22-én érkezik az Amadeus Live a Margit szigetre. A film alatt a győri filharmonikusok keltik életre Mozart zseniális dallamait. Margitszigetiszínház.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Ma lép hivatalba az új köztársasági elnök. Letartóztatták a balesetet szenvedett lengyel buszvezetőjét. Folytatódik a változékony idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Ma lép hivatalba Magyarország új köztársasági elnöke. Bakka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét, akit a Tisza frakció jelölt államfőnek. Múlt héten titkos szavazáson választották meg a képviselők. Miután az alaptörvény 17. módosításával Sulyak Tamás mandátuma megszűnt. Bakka András Magyarország 8. köztársasági elnöke. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért. 2 napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel, írta a közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette, vasárnaptól az épülő fenék küszöb és a várható vízszint emelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva összesen mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. A kormány mindössze 4 milliárd forintból valósítja meg az augusztus 20-ai ünnepi program sorozatot, erősítette meg a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin azt írta, idén is érdemes lesz a nemzeti ünnepen végigjárni a fővárost. A mesterségek ünnepe az Ízek utcája, a nyitott Kármelita, és a parlament is várja az érdeklődőket. Este a város több pontján szabadtéri zenés programok zárják a napot. A Magyar Egészségügy és az Egészségügyi Világszervezet együttműködésének erősítéséről tárgyalt Hegedűs Zsolt miniszter a WHO képviselőivel. A megbeszélésen kiemelten foglalkoztak az alapellátás és a megelőzés megerősítésével, a népegészségügyi programok fejlesztésével, valamint a digitális lehetőségekkel. Elrendelte a bíróság az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel buszvezetőjének a letartóztatását. A férfit halálos tömegszerencsétlenség okozásával gyanúsítják, akár 8 év szabadságvesztést is kaphat. A vasárnapi balesetben 12-en meghaltak, az összes túlélő megsérült. Egerben 6, Debrecenben 3, Nyíregyházán 2 beteget kezelnek. A Miskolcon lévő 7 ember közül 2-en továbbra is életveszélyes állapotban vannak. Többnyire száraz meleg idő várható, délutántól csökken a felhőzet és több felé kisüt a nap. Ugyanakkor északon északkeleten eleredhet az eső, a szél megélénkül. Napközben 27-33 fok, este 19-25 fok lesz. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jó reggelt kívánok! Budapesten lassú haladás a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból. A Rákóczi úton befelé a Blahalojza térnél, a Szent István körúton a Margit híd felé, illetve az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél. A Soroksári úton kifelé a Koppány utca után lezárták a buszsávot, mert útburkolatot javítanak. Lezárták a félútpályát a 23. kerületben a Haraszti úton a Krassalkovics útnál vízvezetékjavítás miatt. Az augusztus 20-ai rendezvények miatt lezárták a pesti alsórakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között, valamint a budai alsórakpartot a Margit híd és a Rákóczi híd között augusztus 22-én este 10 óráig. Lezárták a Műegyetem rakpartot is, illetve lezárásra kell készülni ma délután a Pázmány Péter sétányon is. Lezárták a Margit hídon Budára a külső sávot és a híd járdáit augusztus 21-e délig. Mától vasárnap délelőttig a 19-es villamos a Bécsi út, Vörösvári út és a Clark Ádám tér Jégverem utca, valamint Kelenföld vasútállomás és a Szél Kálmán tér között közlekedik. A 41-es villamos terelve jár, a Krisztina körúton átszállítja az utasokat, nem érinti a Rutas gyógyfürdő és a Szent Lukás gyógyfürdő közötti megállókat. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig folytatódik a Nyitány. A mikrofonnál Szerémi Nóra.
4: 2026. augusztus 19-e van, szerda reggel. Rendhagyó adással jelentkezünk ki az élő műsor helyett, a Nyitány legemlékezetesebb pillanataiból összeállított best-of válogatást hallhatják, az elmúlt időszak legérdekesebb beszélgetéseit és legkedveltebb részleteit idézzük fel. Ebben az órában arról lesz szó, hogy újabb rangos nemzetközi elismerést kapott a Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztivál. A Brit Film és Televíziós Akadémia július 22-én bejelentette, hogy a fesztivál felkerült a BAFTA kvalifikáló fesztiválok listájára. Ezzel a Friss Hús lett az első magyar filmfesztivál, amely megszerezte ezt a minősítést. A fesztivál már 2024-ben történelmet írt, amikor első magyar rendezvényként Oscar kvalifikáló státusz kapott. A mostani BAFTA minősítés tovább erősíti nemzetközi presztízsét, és azt jelzi, hogy a Friss Hús rövidfilmes programját a nemzetközi filmszakma is kiemelkedőnek tartja. Erről beszélgetek Deák Dániellel, a Friss Hús Filmfesztivál szervezőjével.

0: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlése következik.
1: Vetítő. Izgalmas beszélgetések filmekről és kulisszatitkokról az alkotókkal, rendezőkkel, színészekkel, zeneszerzőkkel, forgatókönyvírókkal, a mozi bűvöletében, a Klasszik Rádió 92.1-en, itt a Nyitányban.
2: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Deák Dánielt, a Friss Hús Filmfesztivál igazgatóját. Üdvözöllek a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
3: Én is üdvözöllek téged is, és a hallgatókat is.
2: A Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztivál Magyarország legjelentősebb rövidfilmes fesztiválja, amelyet 2013-ban alapítottak Budapesten. A rendezvény elsődleges célja, hogy bemutatkozási lehetőséget biztosítson a magyar és a nemzetközi rövidfilmes alkotóknak, valamint találkozási pontot teremtsen a filmes szakma és a közönség számára. Az elmúlt években a fesztivál nemzetközi elismertsége is jelentősen nőtt. 2024-ben első magyar filmfesztiválként Oscar kvalifikáló státusz szerzett, majd 2026-ban, ami adja a beszélgetésünk apropóját is, BAFTA kvalifikáló fesztivállá vált, amivel bekerült a világ legrangosabb rövidfilmes filmfesztiváljai közé. A hosszú bevezető után először is nagyon szeretnék ehhez gratulálni.
3: Nagyon szépen köszönöm a saját magam és a csapat nevében is. Az fontos ilyenkor mindig hozzátennem, hogy egy ilyen filmfesztivál szervezése az nem egy egyszemélyes munka, hanem évek óta egy stabil és nagyon lelkes csapattal együtt készítjük ezt, úgyhogy ez az elismerés, ez az ő elismerésük is elsősorban.
2: Akkor nekik is mindenképpen gratulálok. Mit jelent ez a gyakorlatban egy magyar rövid filmes alkotó számára? Mennyivel nyitja meg könnyebben az utat a nemzetközi filmes karrier felé?
3: Szerintem ezt az elismerést úgy lehet a legjobban megérteni, hogyha összepárosítjuk az Oscar kvalifikációs elismerésünkhöz, vagy státuszunkhoz képes nézzük. Ahogy említetted a bevezetőben is, ezt 2024-ben értük el, és ez egy hatalmas lépés volt annak érdekében, hogy magyar rövidfilmeknek minél nagyobb nemzetközi láthatóságot tudjunk adni. Tehát ez azt jelentette, hogy magyar nyerteseink, a legjobb magyar élőszereplős film és a legjobb magyar animációs film az versenybe szállhat az Oscar-díjért, és tulajdonképpen ennek egy következő lépése az, hogy a BAFTA, tehát a Brit Televíziós és Filmes Akadémia is felfigyelt ránk. A BAFTA az az Oscar után és az Európai Filmdíj mellett a második, harmadik legjelentősebb filmes díj a világon, hogyha a fesztiváldíjakat, tehát a különálló fesztiváldíjakat nem számoljuk, ezért óriási jelentősége van annak, hogyha egy fesztivál erre tud delegálni filmeket. Itt ugye elsősorban a brit filmekről van szó, tehát itt azok a filmek tudják megszerezni ezt a jogot, amelyek brit vagy brit vonatkozású filmek is szerepelnek a fesztiválunkon, ami éppen ezért elsősorban közvetett módon segíti inkább a magyar filmeseket. Tehát egyrészt vannak olyanok, amelyek ugye elég sok magyar dolgozik a brit filmszakmában, vagy csinál akár brit-magyar koprodukciós filmet, tehát ők ebből mindenképpen tudnak profitálni. Másrészt pedig azt jelentheti, hogy sokkal nagyobb érdeklődés lehet az iránt, hogy Magyarországra jöjjenek egyrészt bemutatni ezeket a filmeket, másrészt pedig brit szakemberek, producerek, forgalmazók, akár a brit televízióknak a képviselői Magyarországra látogassanak, és ez azt eredményezheti, hogy például megkönnyítik a magyar filmek útjait a brit forgalmazási rendszerbe való bekerülésre. Tehát sokkal nagyobb láthatóságot tudnak kapni így a magyar rövidfilmek, és a magyar szakemberek iránt is nagyobb lehet a kereslet a brit filmiparban, ami Európa legjelentősebb filmipara. Tehát, hogyha csak azt nézzük, hogy mekkora és milyen filmek készülnek el, így a produkciók volumenjei szempontjából, akkor a brit film az, ami a legjelentősebb számokat produkálja.
2: Igen, hiszen én is erre gondoltam, hogy valószínűleg ez ugye akár új együttműködéseket, vagy kóprodukciókat is létrehozhat, de ha ez így lesz, akkor úgyis beszámolunk róla a hallgatóknak, vagy beszélgetünk újra, amikor ez megtörtént. Ugye ez a BAFTA minősítés azt is jelzi szerintem, hogy a nemzetközi szakma kiemelkedőnek tartja a Friss Húst és a programot, illetve a filmfesztivált. Szerinted mitől lesz ma egy rövid film nemzetközi szinten is figyelemre méltó?
3: Ugye óriási a verseny egyrészt a rövid filmfesztiválok között is, tehát ha csak arra gondolunk, hogy több ezer filmfesztivál van, olyan filmfesztivál, amelyik rövid filmekkel foglalkozik, vagy rövid filmekkel is foglalkozik, és 31 néhány van, amelyik megkapja a BAFTA minősítést, tehát látjuk, hogy ez egy nagyon komoly szűrőt jelent. És ugyanez igaz a másik oldalon a film, az elkészült filmek számát illetően is, tehát ott nem is fogok tudni ilyen pontos számot mondani, vagy ennyire pontos számot se tudok mondani, de mindenképpen több ezer olyan rövidfilm, inkább tízezres nagyságrendben készülnek olyan rövidfilmek, amik aztán a nemzetközi fesztivál piacon versenyeznek, tehát nagyon nehéz kitűnni, nagyon összetett szakmai munkára van ahhoz szükség, hogy egy rövid film kiemelkedjen ebből a több tízezres nagyságrendből, és hogy pontosan ennek mi a receptje, az nyilván nehezen fogalmazható meg. Igen. Egyrészt kell hozzá eredetiség, tehát kreatív ötlet, kell hozzá egy olyan csapat, amelyik meg tudja ezt a filmet valósítani, tehát ezek az alkotások sosem egy rendező magánszámaként jönnek létre, hanem általában olyan helyzetek eredményeképp, amikor össze tud állni egy író, rendező, producer, operatőr, tehát akkor, hogy össze tudnak fogni ezek az emberek, és azt a célt, amit kreatív szempontból, vagy akár gazdasági szempontból kitűztek maguk elé, azt meg tudják valósítani. És hát persze a szerencsének is van szerepe, tehát hogyha ekkora a verseny, és ilyen nehéz kitűnni, akkor ott azért mindig szükség van arra is, hogy jó időben, jó pillanatban lássák a szakemberek, a fesztiválválogatók, a forgalmazók a filmeket, és hogyha ez megtörténik, akkor sokkal nagyobb eséllyel tudnak bekerülni a fesztiválok körforgásába. Tehát ez egy elég összetett folyamat, sok minden nehezen tanulható belőle, de azért nagyon sok minden megtanulható belőle, és nagyon sok mindenben lehet ebben tudatosabban működni. Nekünk ez az egyik feladatunk friss húsnál, hogy erre a tudatosságra megtanítsuk, vagy felhívjuk a figyelmet a magyar filmesek esetében is, és azt kell mondjam, hogy az elmúlt évek tapasztalatai azért azt mutatják, hogy ennek van eredménye, tehát sokkal ügyesebben prezentálják a magyar filmesek a filmterveiket, sokkal jobban használják a nemzetközi kapcsolataikat, építik és használják. Tehát ez egy olyan dolog, amivel lehet fejlődni, és úgy látjuk szerencsére, hogy erre kaphatóak a magyar filmesek.
2: Már is folytatódik a vetítő rovatunk, a vendégem Deák Dániel, a Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztivál szervezője.

0: Folytatódik a vetítő rovatunk. Újabb rangos nemzetközi elismerés kapott a Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövid Filmfesztivál. A Brit Film és Televíziós Akadémia július 22-én bejelentette, hogy a fesztivál felkerült a BAFTA kvalifikáló fesztiválok listájára. Ezzel a Friss Hús lett az első magyar filmfesztivál, amely megszerezte ezt a minősítést. A fesztivál már 2024-ben történelmet írt, amikor első magyar rendezvényként Oscar kvalifikáló státuszt kapott. A mostani BAFTA minősítés tovább erősíti nemzetközi presztízsét, és azt jelzi, hogy a Friss Hús rövidfilmes programját a nemzetközi filmszakma is kiemelkedőnek tartja. Erről beszélgettünk Deák Dániellel, a Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztivál szervezőjével. Folytassuk! A magyar film ugye az elmúlt években számos nemzetközi sikert ért el, ugyanakkor sok alkotó beszél finanszírozási, gyártási nehézségekről. Te hogyan látod jelenleg a magyar rövidfilmes széna helyzetét?
1: Nagyon érdekes a magyar rövidfilmes szénának a helyzete, mert gyakorlatilag amióta csináljuk a Friss Húst, ugye az elején említetted, hogy 2013-ban szerveztük meg az első fesztivált, gyakorlatilag azóta mindig arról volt szó, hogy nincsen finanszírozás a magyar rövidfilm mögött, borzasztóan kevéssé segíti a pályázati rendszer azt, hogy fiatal tehetségek be tudjanak szállni a filmkészítésbe, és meg tudják valósítani a terveiket. Ez szerintem valóban így van, és nagyon érdekes, hogy ennek ellenére mégis minden évben elkészül, hát mondjuk 150-200 professzionális módon elkészített rövidfilm, és ebből olyan 30-40 az, amelyik olyan színvonalú is, hogy bármelyiket lehet nemzetközi fesztiválokra is küldeni, tehát minden esély ellenére, vagy minden körülmény ellenére a filmes tehetségek valahogy utat törnek maguknak. Ez egyfelől nagyon jó szerintem, és nagyon-nagyon szép bizonyíték annak, hogy mennyi lelkesedés és kreatív erő van a szakmában, másfelől meg, hát mi lenne akkor, hogyha még segítenénk is őket.

0: a figyelmet, akik az utánpótlást képviselik, és akik a jövő filmét fogják megcsinálni, mi ezen vagyunk a magunk részéről.
1: Most, hogy már Oscar és BAFTA kvalifikáló is a friss hús, ez milyen felelősséget jelent számotokra? Felelősséget jelent, vagy azért úgy megálltatok egy pillanatra?
0: Ami ilyen típusú dilemmánk, vagy talán szemléletváltásunk volt, az Oscar jelölésnél jelentkezett, és ott léptünk akkorát előre, hogy most már ez az újabb minősítés, vagy elismerés, az nem okoz ilyen szempontból nagyon új dilemmákat, vagy erre nem kell ilyen értelemben reagálnunk. Persze egy csomó dologra másképp fogunk figyelni, meg a brit kapcsolatainkat ezáltal jobban fogjuk például ápolni, vagy jobban ápolhatjuk őket, de szóval, hogy az is fontos szerintem közben, hogy az ilyen típusú külső körülmények, még hogyha ezek ilyen nagyon egyrészt hízelgőek, másrészt nagyon fontosak is a szakmai elismertség szempontjából, azt ne változtassák meg, hogy valójában miért csináljuk a fesztivált. Tehát nekünk elsősorban az fontos, hogy ahogy az elején is mondtam, a magyar rövidfilmeknek minél nagyobb láthatóságot adjunk, minél inkább segítsük a tehetségeket abban, hogy egyrészt hogy meg is tudják csinálni a filmjeiket, másrészt, hogy aztán ezt minél nagyobb, meg értőbb közönség számára is tudják juttatni. Tehát ez az egyik fele, a másik pedig az, hogy minél jobb rövidfilmeket hozzunk Magyarországra, és ezzel a magyar nézőket boldogítsuk, meg az ő ízlésüket formáljuk. Tehát ez a két dolog az, ami nekünk borzasztóan fontos, meg az, hogy harmadikként, hogy egy olyan közösséget építsünk, legyen ez minél nagyobb, akikkel együtt nagyon jó filmet nézni, mert azt gondoljuk, hogy filmet nézni moziban, közösen, ez a világ egyik legjobb dolga, és hogy bármi is történik, és bármilyen elismertség, vagy körülmények között, vagy költségvetéssel csinálhatjuk ezt, ezek a célok, ezek mindig előtérben maradjanak, és ezek vezéreljenek minket, tehát hogy valójában azt gondolom, hogy nem szabad, hogy ezek nagyon megváltoztassanak, nyilván ezekkel a lehetőségekkel élni kell, amik ezekből adódnak, de hogy nem szabad, hogy ezek vezessenek, és még ez ugyanúgy igaz szerintem a filmesekre is, hogy a filmkészítőkre is, hogy elsősorban az a fontos, hogy a saját ötleteiket, meg a saját kreatív álmaikat megvalósítsák, és nem a külső körülmények által kell ezeket befolyásolni hagyni.
1: A frisshúsbudapest.com weboldalon már olvasható, és most szó szerint idézem, hogy szinte hihetetlen belegondolni, de jövőre már 15. alkalommal rendezzük meg a friss húst, és erre már ugye lehet jelentkezni. Itt mit terveztek?
0: Nagyon hihetetlen, hogy ez már a 15. friss hús lett, és meglepően kevés magyar filmfesztivál jut el 15 kiadásig, vagy 15 éven keresztül nagyon nehéz fenntartani egy ilyen, hát talán mondhatom azt, hogy intézményt a magyar filmes közegben, szóval szeretnék méltó módon ezt megünnepelni. Ennek a részleteiről még nagyon konkrét dolgokat nem tudok mondani, de az biztos, hogy újdonságokkal fogunk jelentkezni, tehát minden évben egyébként így törekszünk erre, hogy valami újat is mutassunk a megszokott mellett. Most új helyszíneken gondolkodunk, egy-két új formátum vagy műfaj bemutatásán is gondolkodunk, nagyon sok külföldi vendéget szeretnénk elhozni, nyilván ez az elsősorban pénzkérdés, hogy a költségvetésünk az hogyan fog összeállni, de hogyha minden jól megy, akkor minden eddiginél több külföldi vendégünk lehet, és még az sem kizárt, hogy egy kicsit hosszabb is tud lenni a fesztivál, ugye eddig egyhetes volt, de már látjuk azt, hogy kezdjük időben és térben is kinőni a kereteinket, tehát hogy több helyszín, hosszabb idő, valószínűleg ez lesz a fejlődésnek az egyik útja, úgyhogy ezekre mindenképp lehet számítani, de hát amint erről lesznek konkrétumok, akkor rögtön be fogunk számolni, és igaz az is, amit mondtál, hogy már lehet jelentkezni a fesztiválra, tehát akinek már van filmi az asztalfiókban, vagy elkészült, az mindenképpen küldje be, mert nagyon várjuk őket, és nagyon nagy örömmel nézzük már a potenciális évi programot.
1: Tehát akkor még fogunk beszélgetni mindenképpen, én azt gondolom, hiszen fontos dolgok vannak akár a rövidfilm fesztivál házatáján is, és jövő év az is nagyon-nagyon izgalmas lesz. Köszönöm szépen, hogy beszélgettünk, és további nagyon-nagyon jó munkát kívánok nektek.
0: Nagyon szépen köszönjük.
1: Az elmúlt percekben Deák Dánielt hallhatták, a Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztivál igazgatóját.
2: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlését hallották.

0: Papageno Classic a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jó reggelt kívánok! Budapesten lassú haladás a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból. A Rákóczi úton befelé a Blahalojza térnél, a Szent István körúton a Margit híd felé, illetve az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél. A Soroksári úton kifelé a Koppány utca után lezárták a buszsávot, mert útburkolatot javítanak. Lezárták a félútpályát a 23. kerületben a Haraszti úton a Grassalkovics útnál vízvezetékjavítás miatt. Az augusztus 20-ai rendezvények miatt lezárták a pesti alsórakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között, valamint a budai alsórakpartot a Margit híd és a Rákóczi híd között augusztus 22-én este 10 óráig. Lezárták a Műegyetem rakpartot is, illetve lezárásra kell készülni ma délután a Pázmány Péter sétányon is. Lezárták a Margit hídon Budára a külső sávot és a hídjárdáit augusztus 21-e délig. Mától vasárnap délelőttig a 19-es villamos a Bécsi út, Vörösvári út és a Clark Ádám tér Jégverem utca, valamint Kelenföld vasútállomás és a Szél Kálmán tér között közlekedik. A 41-es villamos terelve jár, a Krisztina körúton átszállítja az utasokat, nem érinti a Rutas gyógyfürdő és a Szent Lukás gyógyfürdő közötti megállókat. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Következik Ludwig van Beethoven 3. S-dur Eroika szimfónia, 3. tétel. Előadja a Chicagói Szimfonikus Zenekar, Solti György vezényletével.

0: Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a mai Nyitány Best of összeállításunk. Köszönjük, hogy velünk tartottak, és újra meghallgatták az elmúlt időszak emlékezetes beszélgetéseit és pillanatait. Reméljük, hogy a válogatás tartalmas és kellemes társuk volt ezen a délelőttön. További szép napot kívánunk, és várjuk Önöket a Klasszik Rádió következő műsoraiban is. Az elmúlt 3 órában Szerémi Nórát hallhatták.
1: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak, az útra való, majdnem itt maradt, pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útra való következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
0: A legjobb befektetés az utazás. Pénzt költesz, de élményekben gazdag leszel.

0: Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Fantasztikus balett-thriller, a Fekete Hattyú érkezik a Margit-szigetre. A Szegedi Kortárs Balett átírja a Hattyúk tava történetét augusztus 26-án. Prokofjev csodálatos zenéjére a Fény és Sötétség lenyűgöző harca kápráztat el Juronics Tamás rendezésében. Margit-szigeti-színház.hu.
0: A világ rohan és változik, de életünk egy része örökre klasszikus marad. És ez mostantól még könnyebben elérhető és átélhető. A Klasszik Rádió 92 egy mobil applikációjával megszűnnek a korlátok, és a zene ezután mindössze egy új mozdulatnyira lesz öntől. Töltse le az alkalmazást, és hallgassa a Klasszik Rádió 92.1-et munka, pihenés, utazás, vagy akár sport közben, amerre csak jár a világban. Nincs mi elválaszt, ha összeköt a zene. A Klasszik Rádió 92.1 mobil app elérhető Android eszközökre a Google Play áruházban. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Hivatalba lép az új köztársasági elnök, ökumenikus istentiszteletet tartanak Budapesten. Marad a változékony enyhe idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Ma lép hivatalba Magyarország új köztársasági elnöke. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét, akit a Tisza frakció jelölt államfőnek. A múlt héten titkos szavazáson választották meg a képviselők, miután az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás mandátuma megszűnt július 20-án. Baka András Magyarország 8. köztársasági elnöke. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért. Két napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel, erősítette meg a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette, hogy vasárnaptól az épülő fenékküszöb és a várható vízszint emelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Összesen csaknem 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. Elrendelte a bíróság az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel buszvezetőjének a letartóztatását. A férfit halálos tömegszerencsétlenség okozásával gyanúsítják, 8 év szabadságvesztést is kaphat. A vasárnapi balesetben 12-en meghaltak, az összes túlélő megsérült. Ökumenikus istentisztelet tartanak ma az államalapítás ünnepének előestéjén. A fővárosban a Bécsi kaputéri evangélikus templomban rendezik a szertartást, amelyen a római katolikus, a református, az evangélikus, a baptista, a metodista, a pünkösdi, az anglikán és az ortodox egyházak vezetői egyaránt szolgálnak. Igét hirdett Steinbach József református püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa elnöke. Ismét fogad látogatókat a mecsekben álló Márévára, amelyet nyár elején vandálok megrongáltak. A vár ideiglenes megerősítéséért adománygyűjtés is indult. Ennek eredményeként végezték el a felújítást. A tájékoztatás szerint a tatárjárás után épült reneszánsz lovagvár teljes helyreállítása csak a későbbiekben valósulhat meg. Többnyire száraz, meleg idő várható, délutántól csökken a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap. Ugyanakkor északon, északkeleten lehet eső. A szél megélénkül, napközben 27-33 fok, este 19-25 fok valószínű. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos. A következő napokban már jelentősen melegszik az idő.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1882-ben alapította gyárát a Franciaországban szerzett ismeretei alapján Törley József, aki rájött, hogy a champagne pezsgő minősége itthon is elérhető, a kiváló etyeki szőlőnek köszönhetően. A termelés francia gépekkel és francia szakemberekkel indult. A gyár folyamatosan fejlődött, 1905-ben már közel 1 millió palackot állítottak elő. Törley a minél gyorsabb áruszállításhoz elsőként vásárolt teherautókat, és alapító tagja lett a Királyi Magyar Automobilklubnak is. Hamar felismerte a jó reklám fontosságát is. A század végére a pezsgő a felső 10 000 közkedvelt italává, az ünnepi asztalok elmaradhatatlan kellékévé vált.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A háromszoros olimpiai bajnok Papp Lászlót mindmáig az ökölvívás legnagyobbjai közt tartják számon. A budapesti bástya és a vasas versenyzőjeként 7 országos bajnokságot nyert, kétszeres amatőr Európa bajnok, emellett színészként is kipróbálta magát. 1957-ben a Melbourne-i olimpiai győzelem történetét játékfilmben dolgozták fel, Nehéz kesztyűk címen. A film főszerepét maga Papp László játszotta, igaz a vásznon Ács Lászlónak hívták. Az edzőjét a kor egyik nagy színész egyénisége, Rajz János alakította. A filmet a korabeli kritika nem fogadta túl lelkesen, de a box jeleneteket meggyőzőnek találták. A forgatókönyv megírásában részt vett a közismert újságíró Peterdi Pál is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az újpesti edzőlegenda Baróti Lajos Baróton a mai Románia területén született, Kratofil Lajos néven. Bátyjával Baróti Dezső irodalomtörténésszel együtt később magyarosították nevüket. 1967-ben az újpesti Dózsa vezetőedzőjévé nevezték ki, a csapattal 3 alkalommal nyert bajnokságot. A nagyszerű szakember 2-szer irányította a magyar válogatottat, amelyet 4 világbajnokságra is kijuttatott. További 2 alkalommal edzőként vett részt olimpián, Rómában bronz, Tokióban aranyélmes lett a csapattal. Az Újpest már 1975-ben örökös tagnak választotta. Kevéssé ismert, hogy Baróti unokája, a kiváló énekesnő Váci Eszter. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Adiliget a második kerületben található. Területe a 17. századtól a Vattai család birtoka volt, tőlük örökölte a benősült Teleki, majd Tisza család. Az 1920-as években kezdődött a családi házas telep kialakítása, amit Tisza Istvánról neveztek el. Ezt a részt egykor tölgyerdő borította, ezekből a fákból sok megmaradt a kertekben, illetve az utcák mentén. A legenda szerint a területet azért nevezték el végül Ady Endréről, mert a költő szeretett a közeli, hűvösvölgyi Balázs vendéglőben étkezni. Bronzportrészobra a Kis István alkotása, a városrész központjában áll. Adiliget 1950-ig Nagykovácsihoz tartozott, ezután csatolták a fővároshoz.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Ma lép hivatalba Magyarország új köztársasági elnöke, változik Budapesten a közlekedés rendje. Folytatódik a változékony enyhe idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Ma szerdán lép hivatalba Magyarország új köztársasági elnöke. Bakka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét, akit a Tisza frakció jelölt államfőnek. Múlt héten titkos szavazáson választották meg a képviselők, miután az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás mandátuma megszűnt július 20-án. Bakka András megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. A Magyar Egészségügy és az Egészségügyi Világszervezet együttműködésének erősítéséről tárgyalt Hegedűs Zsolt miniszter a WHO képviselőjével. A megbeszélésen kiemelten foglalkoztak az alapellátás és a prevenció megerősítésével, a népegészségügyi programok fejlesztésével és a digitális lehetőségekkel. A tárcavezető célként jelölte meg, hogy a partnerség a valós szükségletekre épüljön, és mérhető eredményeket hozzon a betegeknek és az egészségügyi dolgozóknak is. Új fejezet kezdődik a közmédia történetében augusztus 20-án. Az államalapítás ünnepén elindul a független és hiteles híradó, közölte a Duna Média szolgáltató. Az egésznapos ünnepi műsorfolyamban élőben lehet követni a zászlófelvonást, a tisztavatást, a légiparádét, a debreceni virágkarnevált, kora este pedig a Szent Jobb körmenetet, este pedig a tűzijátékot és az azt megelőző látványos sót. A kormány mindössze 4 milliárd forintból valósítja meg az augusztus 20-ai ünnepi programsorozatot, erősítette meg a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin azt írta, idén is érdemes lesz a nemzeti ünnepen végigjárni a fővárost. A mesterségek ünnepe az Ézek utcája, a nyitott Karmelita, és a parlament is várja az érdeklődőket. Este audiovizuális show lesz, a város több pontján szabadtéri zenés programok zárják a napot. Változik a közlekedés rendje augusztus 20-án a fővárosban. Több helyen forgalomkorlátozásra, lezárásokra kell készülni. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint holnap lezárják a Dunapart közvetlen környezetét, a Lánchíd és a Margit híd között már délelőtt. Délután pedig a Szent Jobb körmenet útvonalán lesznek korlátozások, a József Attila utca és a Bazilika környékén. A tűzijáték miatt este 7 órától a Margit híd és az Erzsébet híd között lezárják a hidakat, a rakpartokat és a környező utcákat. A BKK a belvárosban sűríti járatait. Többnyire száraz, meleg idő várható, délutántól csökken a felhőzet, többfelé a nap is kisüt, ugyanakkor északon, északkeleten eleredhet az eső, a szél helyenként megélénkül, napközben 27-33 fok, este 19-25 fok lesz, a Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Alagút Clark Ádám tér felüli végén található a Lánchíd hídmesterének szolgálati lakása. Az alagút déli oldalán járda fut végig, ennek használata azonban a gyalogosoknak nem ajánlott az autók keltette zaj és a levegő szennyezettsége miatt. Erre az ott kifüggesztett tábla is felhívja a figyelmet. Az alagút keleti kijáratának tetején szintén tábla figyelmeztette az embereket arra, hogy a kapuzat tetején korábban felállított drótkerítésen kívülre kimászni tilos. 2013-ban felújították az alagút kapuzatának tetejét, és új korlátot is építettek a halálos balesetek megakadályozására, mely városképileg is illeszkedik a környezetbe. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az úszómesterek először a 19. század elején jelennek meg, ekkor ugyanis a Dunára épített uszodák működnek Márpesten. A budapesti gyógyfürdők növekvő népszerűsége miatt az 1930-as években megkezdődött a fürdősök képzése is. Az első tanfolyam 150 hallgatóval indult. Kiadták a fürdősök kézikönyvét, mely tartalmaz orvosi ismereteket, masszázsra, bőrápolásra vonatkozó részeket, az első segélynyújtás szabályait, sőt, külön kitér a fürdősök öltözködésére is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Capriccio, a Papagéno klasszikus zenei kávézója a Klasszik Rádió 92.1-en. Minden vasárnap 4-től Békési Lili Veronikával és Zsolt.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Nyugati Pályaudvar központi épületében alakították ki Ferenc József császár és felesége Erzsébet királyné számára a királyi várótermet. Akkoriban a vasúttársaságok az uralkodók és kíséretük számára a speciális vasúti kocsik mellett egyedi várótermeket is építettek. Az uralkodói váró három főhelyiségből áll. A gazdagon díszített fogadóterem, az Erzsébet terem Sziszi szobája, valamint a királyi tárgyaló. Ezeket egészítik ki a mellékhelyiségek és a nyári kert. Ma a királyi váró csak különleges alkalmakkor látogatható, mint amilyen például a múzeumok éjszakája, de itt várhatják az indulást a MÁV Nosztalgia egyes élményvonatainak vendégei is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kálvin teret a Boráros térrel összekötő utca Budapest egyik turisztikai központja. Nevét az 1713-ban született Rádai Gedeonról kapta, aki amellett, hogy politikus, költő és műfordító volt, híres műgyűjtőként is tevékenykedett, előkészítve a magyarországi felvilágosodást. Irodalom iránti szeretetéből fakadóan hihetetlenül változatos könyvgyűjteményt halmozott fel, amelynek darabjait szívesen adta kölcsön az érdeklődőknek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Van olyan hely, ahová jól esik visszatérni, megállni, megpihenni és feltöltődni? Nekünk van. És önnek? A mobilján biztosan van egy ilyen hely. A Klasszik Rádió 92.1 telefonos alkalmazásával mostantól klasszikus kedvencei elkísérik bárhová indul. Klasszikus utitárs, kolléga és barát. És még mennyi minden, miközben összeolvadt tér és idő, és csak az azonnal és akárhol elérhető zenei kedvencek maradnak. A Klasszik Rádió 92.1 mobilapp elérhető Android eszközökre a Google Play áruházban. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Visszakerült több ezer milliárd forint a nemzeti vagyonba, mától Baka András Magyarország új köztársasági elnöke. Folytatódik a változékony idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Több mint 30 törvényt és két alaptörvény módosítás az új Tisza többségű országgyűlés első 100 napjának mérlege. A kormánypárt frakciója közölte. Az egyik legfontosabb vállalás a Magyarországnak járó több ezer milliárd forintnyi uniós források hazahozatala volt. Ennek érdekében átfogó korrupcióellenes és átláthatósági intézkedéseket fogadtak el. A többi között szigorodott a vagyonnyilatkozati rendszer, átláthatóbbá vált a magántőke alapok és a közbeszerzések működése, valamint létrehozták a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt. A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok kifizetésével mintegy 3000 milliárd forint került vissza a nemzeti vagyonba. Mától Baka András Magyarország új köztársasági elnöke. A legfelsőbb bíróság volt elnökét, akit a Tisza frakció jelölt államfőnek, a múlt héten titkos szavazáson választották meg a képviselők, miután az alaptörvény 17. módosításával Sólyog Tamás mandátuma július 20-án megszűnt. Baka András megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Magyar Péter miniszterelnök a lehető legtöbb emberséget kívánta az új államfő munkájához. Cserhalmi György Kossuth Díjas színművész, a nemzetszínésze kapja meg a Magyar Érdemrend nagy keresztjét az augusztus 20-ai nemzeti ünnepen, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott: Cserhalmi György színészi pályája mellett 1989. március 15-én is beírta magát a magyar történelembe, amikor a Magyar Televízió épülete előtt felolvasta az akkori ellenzék 12 pontját. Minden hazai borvidéken megjelent a szőlő aranyszínű sárgaság betegsége. A fertőzést utolsóként a Bükki borvidéken mutatták, kitájékoztatott a Nébih. Az érintett ültetvények körül 1 kilométer sugarú területet jelöltek ki, amelyen belül minden tőkét megvizsgálnak. Amelyik a betegség tünetét mutatja, megsemmisítik. A betegség terjedésének megállítása érdekében továbbra is kiemelten fontos a tünetek gyors felismerése és bejelentése, valamint a fertőzést terjesztő amerikai szőlőkapuca elleni védekezés. Többnyire száraz, meleg idő várható, délutántól csökken a felhőzet, többfelé a nap is kisüt, ugyanakkor északon, északkeleten elered az eső. A szél helyenként megélénkül, napközben 27-33 fok, este 19-25 fok lesz. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos. A következő napokban jelentősen melegszik az idő.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1911. márciusában megalakult a Vas és Fémmunkások Sportklubja, a Vasas. A 40-es években a kommunista párt tervében egy munkásklub kiemelt támogatása szerepelt. A választás a Vasasra esett. 1956-ban közép-európai kupát nyertek. A Népstadionban 100 000 néző előtt lejátszott mérkőzésen 9-2-re verték az osztrák Rapid Wient. A Vasas futballcsapatának aranykora az 50-es-60-as években jött el, amikor sorra nyerték a bajnokságokat. A sikerkovács edző Illovszky Rudolf volt, aki korábban 270 alkalommal lépett pályára a klub színeiben. Neve egybefort a Vasassal. A klub már életében az angyalföldi legendáról nevezte el a Fáy utcai stadiont, szobrát pedig 2019-ben avatták fel. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Magyarországon a 19. század végén jöttek létre az első bentlakásos intézetek a látássérültek ellátására. 1899-ben alapították meg Zsófia Habsburg főhercegasszony védnökségével a Vakok Országos Nevelő és Tanintézetét. Az intézet épülete 1904-re épült fel a Hermina úton, a Városliget közvetlen szomszédságában. Különös hangsúlyt kapott a tervezés során, hogy a vak gyermekek számára elkészítették a homlokzat részletes makettjét, minden díszítés kitapogathatóságával. Az intézmény az udvarra telepített műhelyében munkát is kínált a látássérülteknek, kosár és gyékenyfonásra, illetve kefekötésre nyílt mód a bentlakók számára. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az FTC címerét egykori játékosa Manno Miltiades tervezte 1928-ban, és abban már szerepelt a turulmadár. A sas csak a későbbiekben lett a klub kabala állata. A görög származású Miltiades karikaturistaként, festőként és szobrászként is dolgozott, jó nevet szerezve a szakmában. Futballistaként 1901-ben 17 gólt lőtt 6 mérkőzésen, ami azóta is rekord. Nyert még bajnokságot futásban, kerékpárban, gyorskorcsolyában, evezősként pedig részt vett a stockholmi olimpián. Az első világháborúba honvéd huszárként vonult be, többször megsebesült. Hazatérve felépült, de visszavonult a versenyzéstől. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 13. kerület egyik város részét lőportárdűlőnek nevezik, hiszen a 20. század elejéig kizárólag katonai célokra használták. Ennek több utcanévtábla is őrzi az emlékét, például Csata utca, Üteg utca, Tüzér utca és Lőportár utca. A hadászati múlt visszaköszön a Kartács utca nevében is. A kartács egy elavult tüzérségi lövedékfajta, amely vékony dobozba vagy zsákba csomagolt golyókból állt. Hatása hasonló a repeszgránátéhoz, mivel kilövéskor a csomag kirepett, és a töltények szétrepültek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
0: A világ rohan és változik, de életünk egy része örökre klasszikus marad. És ez mostantól még könnyebben elérhető és átélhető. A Klasszik Rádió 92.1 mobil applikációjával megszűnnek a korlátok, és a zene ezután mindössze egy új mozdulatnyira lesz öntől. Töltse le az alkalmazást, és hallgassa a Klasszik Rádió 92.1-et munka, pihenés, utazás, vagy akár sport közben, amerre csak jár a világban. Nincs mi elválaszt, ha összeköt a zene. A Klasszik Rádió 92.1 mobil app elérhető Android eszközökre a Google Play áruházban.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Holnaptól ismét hőségriasztás érvényes, folytatódtak az orosz-ukrán fogolycserék, forgalomkorlátozások lesznek Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Több mint 30 törvény és két alaptörvény módosítás az új, tisza többségű országgyűlés első 100 napjának mérlege. A kormánypárt frakciója közölte, az egyik legfontosabb vállalása a Magyarországnak járó több ezer milliárd forintnyi uniós forrás hazahozatala volt. Ennek érdekében átfogó korrupcióellenes és átláthatósági intézkedéseket fogadtak el. Emellett megkezdődött az ország alkotmányos rendszerének megújítása. Az országgyűlési képviselők mandátumát 12 évben, a miniszterelnökét két ciklusban maximálták, és az országgyűlés megerősítette a bírói önigazgatást, a bírósági szervezetrendszer függetlenségét is. Autóbuszért orosz drón találat a dél-ukrajnai Herszonban. Négyen meghaltak, öten megsérültek. Az orosz légierő Zaporizsját is támadta hajnalban. Egy ember meghalt, hatan megsérültek, több lakóépület megrongálódott. Donyeckben lakóházba és egy bevásárlóközpontba csapódott drón. Egy halottról és négy sérültről tudni. Közben a szemben állók között újabb hadifogolycsere történt. 103 ukrán és ugyanennyi orosz katona térhetett haza. Idén is kiállítják a cseh koronázási ékszereket a prágai Hrádzsinban. A ritkán látható műkincseket szeptember 15-től két héten át lehet megnézni a Vár Ulászló termében. Petr Pavel köztársasági elnök két éve döntött úgy, a nagy érdeklődése való tekintettel évente egyszer kiállítják a legféltettebb nemzeti kincsnek számító történelmi tárgyakat. Több ittas motorcsónak vezetőt is kiszűrtek a rendőrök a Tiszatavon. Az elmúlt hétvégén 9 emberrel szemben kellett intézkedniük. A térségben nem csak a vízen, hanem a közutakon is razziáztak. A megállított sofőrök közül 6 ellen eljárás indult alkoholfogyasztás miatt. Változik a közlekedés augusztus 20-án a fővárosban. Több helyen forgalomkorlátozásokra, lezárásokra kell készülni. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint holnap délelőtt lezárják a Dunapart közvetlen környezetét, a Lánchíd és a Margit híd között. A tűzijáték miatt este 7 órától a Margit híd és az Erzsébet híd között lezárják a hidakat, a rakpartokat és a környező utcákat. A BKK a belvárosban sűríti áratait. Többnyire száraz, meleg idő várható, délutántól csökken a felhőzet és egyre több felé kisüt a nap. Északon, északkeleten lehet eső. Holnaptól ismét másodfokú hőségriasztás lép életbe. A szél helyenként megélénkül. Napközben 27-33 fok, este 19-25 fok lesz. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Csömör egyik utcája a meglehetősen megmosolyogtató Kacérgiliszta nevet viseli. A Kacérgiliszta azonban valóban létezik. Egy trükkös horgászcsaliról van szó, amelyet a külföldön Flirt Worm, vagyis flörtölő kukac néven árusítanak. Az elnevezés arra utal, hogy a csali a vízben intenzíven tekereg, azaz a halak számára igencsak kelleti magát. Innen tehát a Kacérgiliszta elnevezés. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A nagykörutat 1896. augusztus 31-én vehette birtokba a főváros. A körutat 25 év alatt alakították ki. Kertes házakon, gazdasági épületeken átvágva 251 épületet bontottak le, helyükön 253 tízszer akkorát húztak fel. A teljes út hossza a Margit hídtól a Boráros térig 4141 méter. A nagy körút 5 kerületen halad át, és ugyanennyi részre osztható. A mai Szent István körutat 1937-ig Lipót körútnak hívták. A Terész körút Mária Terézia, az Erzsébet körút Erzsébet királyné, a József körút második József, a Ferenc körút pedig első Ferenc király nevét viseli.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerémi Nórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Kishárshegy tetején 362 méteres tengerszint feletti magasságban található, különleges alakú fakilátó Makovec Imre tervei alapján épült. A több mint 6 méter magas építmény fából és vasból készült. Az egyedi alakú kilátó vázát egy lebetonozott vascső adja, amelyen 30 akácrönkből két egymásba fonódó csigalépcsőt alakítottak ki. A tetején kisebb teraszról szemlélhetjük a panorámát, odalent pedig az erdei pihenőt vehetjük igénybe tűzrakóhellyel, padokkal, asztalkával. Makovec Imre építész, a magyar organikus építészet megteremtője, az erdő és a természet által ihletett ember volt.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Voltak időszakok, amikor egy-egy kávéház különös jelentőséget kapott az akkori magyar szellemi életben. Ilyen volt az 1880-as években a Pannónia kávéház. Ide jártak az Operaház és a Nemzeti Színház művészei, Újházi Ede, Audrey Leher és Paulay Ede. Itt rendezték évente az elhíresült színészbőrzéket is, virágvasárnaptól nagypéntekig. Meg annyi színész sors dőlt itt el, ugyanis itt találkozott az akkori Magyarország valamennyi színidirektora és intendánsa. A kávéházi asztalok mellett olyan szerződések köttettek, melyek az egész ország színházi életét meghatározták.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Fantasztikus balett-thriller, a Fekete Hattyú érkezik a Margit-szigetre. A Szegedi Kortárs Balett átírja a Hattyúk tava történetét augusztus 26-án. Prokofjev csodálatos zenéjére a Fény és Sötétség lenyűgöző harca kápráztat el Juronics Tamás rendezésében. Margitszigeti.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Fokozódik a hőség. Hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök. A Magyar Érdemrend nagy keresztjét adományozzák Cserhalmi Györgynek. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök. Az államfő egyeztetett a hivatal átvételéről az elnöki feladat és hatásköröket az átmeneti időszakban ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnökkel, majd találkozott a hivatal állományával. Az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét államfőnek. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Elődje Súlyog Tamás megbízatása az alaptörvény 17. módosításával július 20-án szűnt meg. Több mint 30 törvény és 2 alaptörvénymódosítás az új Tisza többségű országgyűlés első 100 napjának mérlege. A kormánypárt frakciója közölte, hogy az egyik legfontosabb vállalás a Magyarországnak járó több ezer milliárd forintnyi uniós forrás hazahozatala volt. Ennek érdekében átfogó korrupció ellenes és átláthatósági intézkedéseket fogadtak el. A többi között szigorodott a vagyonnyilatkozati rendszer, átláthatóbbá vált a magántőke alapok és a közbeszerzések működése, valamint létrehozták a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt. A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok kivezetésével pedig mintegy 3000 milliárd forint kerül vissza a nemzeti vagyonba. Cserhalmi György, Kossuth Díjas színművész, a Nemzet Színésze kapja meg a Magyar Érdemrend nagy keresztjét az augusztus 20-i nemzeti ünnepen, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök úgy fogalmazott, Cserhalmi György nem csak kiemelkedő művészi pályájával, hanem a rendszerváltás idején vállalt közéleti szerepével is beírta magát a magyar történelembe. Őrizetbe vették azt a férfit, akinek a házában tegnap robbanás történt Öskün. Közveszélyokozás miatt indult büntetőeljárás ellene, mert engedély nélkül nem megfelelő körülmények között tárolt különböző veszélyes anyagokat, feltehetően második világháborús lövedékeket, valamint egy aknagránátot. Tegnap ezek közül robbant fel az egyik eszköz, a 43 éves tulajdonos megsérült, az épület ablakai kiszakadtak. Amíg a tűzszerészek átvizsgálták az ingatlant, a szomszédos házakban élőknek is el kellett hagyniuk az otthonukat. Holnaptól ismét másodfokú hőségriasztás lép életbe, az egész országra kiterjedő intézkedés vasárnap éjfélig tart. Az országos tiszti főorvos felhívta a figyelmet, hogy a felmelegedés különösen megterhelheti a szervezetet, ezért fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját és hozzátartozói egészségére. Délután egyre több felé kisüt a nap, csak északon, északkeleten maradt borult az ég, és arrafelé kisebb eső előfordulhat. Holnap többnyire napos, gomoly felhős idő lesz, legfeljebb északon, északnyugaton alakulhat ki záporzivatar. A szél többfelé megélénkül, holnap helyenként megerősödik. Éjszaka 16-23, napközben 32-37 fok valószínű. A Balaton 23, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A millenniumi újjáépítés során Budapestnek rengeteg épületfára volt szüksége. Szállításuk legolcsóbb módja az volt, hogy a kidöntött fatörzsekből tutajt készítettek, és ezeket a Dunán a városba úsztatták. Általában 8-10 tutaj úszott egymás után, lécekkel, deszkával, zsindellyel megrakva. Egy ilyen tutajcsoport tett ki egy szállítmányt. A tutajosok a fakereskedő alkalmazottai voltak. Bár a szállítás e módja olcsó volt, de kockázatos, ráadásul az átázott faanyagot még sokáig kellett szárogatni felhasználás előtt. A 19. század végére a vasúti szállítás kiszorította. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A halászbástya a régi budai várfalak helyén Sulek Frigyes tervei alapján épült 1895 és 1902 között. A neve arra utal, hogy a középkorban a várfalnak ezt a részét a halászok céhevédte. Ők azonban árujukat már a középkorban is a Mátyás templom melletti térségben lévő halpiacra vitték. De a halászok céhe nem csak a halak árusításával törődött, szükség esetén tagjai vitézül védték a bástyát az ellenséges betörés elől. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Tököli út 61 szám alatti ház egyik ajtó nélküli erkélyén egy női szobor áll. A legenda szerint egy építészmérnök feleségét ábrázolja, aki még az első világháború idején abban a pillanatban halt meg, amikor férje halálhírét megtudta. A halálhír tévesnek bizonyult, és amikor a férj hazajött, felállította felesége szobrát az erkélyen, és befalasztatta a bejáratot. Az igazság azonban az, hogy eredetileg Ybl Lajos építész tervezte a házat még az első világháború előtt. A fia a párizsi Sorbonne Egyetemen tanult, és onnan hozta haza az erkélyen figyelő alakötletét. Ezt a díszítő elemet apja csupán egyetlen egyszer ennél a háznál alkalmazta.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 19. században a sörgyárak még gyermekcipőben jártak. A pesti serrendtartási törvény ugyan szabad utat biztosított a kis serfőzdéknek 1843-ban, ám a kereslet még nem volt számottevő. Az aranyló nedű inkább az alsóbb osztályoknál lett népszerű. Ahhoz, hogy a sör az úri körökben is népszerűvé válhasson, az 1875-ös nagy filoxéra járványra volt szükség, amely a hazai szőlőállomány kétharmadát kipusztította, és az egekbe lökte a bor árát. Meg persze kellett hozzá egy kiváló üzletember, Anton Dreher, aki már megvetette a lábát Kőbányán, és mire a járvány végig sepert az országon, már rendelkezett akkora gyártói kapacitással, hogy aránylag olcsó alternatívát nyújthasson a szórakozásra szomjas tömegeknek.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Van olyan hely, ahová jól esik visszatérni, megállni, megpihenni és feltöltődni? Nekünk van. És önnek? A mobilján biztosan van egy ilyen hely. A Klasszik Rádió 92.1 telefonos alkalmazásával mostantól klasszikus kedvencei elkísérik bárhová indul. Klasszikus utitárs, kolléga és barát. És még mennyi minden, miközben összeolvadt tér és idő, és csak az azonnal is akárhol elérhető zenei kedvencek maradnak. A Klasszik Rádió 92.1 mobilapp elérhető Android eszközökre a Google Play áruházban. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Fokozódik a hőség, másodfokú hőségriasztás lép életbe. Hivatalba lépett az új köztársasági elnök. Egyetlen napra zárnak be a boltok az ünnepi hosszú hétvégén. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Hivatalba lépett Bak András köztársasági elnök. Az államfő egyeztetett a hivatal átvételéről az elnöki feladat és hatásköröket az átmeneti időszakban ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnökkel, majd találkozott a hivatal állományával. Az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg Bak Andrást a legfőbb bíróság korábbi elnökét államfőnek. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Elődje Sólyog Tamás megbízatása az alaptörvény 17. módosításával július 20-án megszűnt. Egyre nagyobb az esélye arra, hogy a Paksi atomerőmű két működő turbináját a kritikus időszakban sikerül üzemben tartani, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István bejegyzése szerint ebben fontos szerepe van az elsüllyesztett bárkáknak és a folyamatosan épülő fenékküszöbnek. A miniszter jelezte, hogy már csak legfeljebb egy nap választ el a Duna várható legalacsonyabb vízállásától. A következő órák még kritikusak, ezért a szakemberek továbbra is éjjel-nappal dolgoznak és folyamatosan figyelik a Duna vízállását, valamint az erőmű működését. Cserhalmi György, Kossuth Díjas színművész, a Nemzet Színésze kapja meg a Magyar Érdemrend nagykeresztjét az augusztus 20-i nemzeti ünnepen, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök úgy fogalmazott, Cserhalmi György nem csak kiemelkedő művészi pályájával, hanem a rendszerváltás idején vállalt közéleti szerepével is beírta magát a magyar történelembe. Horvátországban őrizetbe vettek egy ukrán férfit az északi áramlat gázvezetékek elleni szabotázs ügyében. A búvár vizsgával rendelkező férfi annak a csoportnak volt a tagja, amely felszerelte a víz alatt húzódó vezetékekre a robbanó eszközöket, illetve részt vett a vezetékek megrongálásában a dániai Bornholm sziget közelében. A múlt hónapban a német ügyészség már vádat emelt egy másik, a gázvezetékek 2022-es felrobbantásával gyanúsított ukrán férfi ellen. Zárva lesznek a nagy élelmiszerláncok üzletei a nemzeti ünnepen. Augusztus 20-án a kisebb éjjel-nappalik, valamint a benzinkutak boltjai és az ételfutár cégek működnek. A négy napos hosszú hétvége további részében augusztus 21-től a hipermarketek már a megszokott nyitvatartási rend szerint üzemelnek. A patikák holnap ügyeleti rendben, a következő napokban a megszokottak szerint lesznek nyitva. Holnap többnyire napos, gomoly felhős idő lesz, legfeljebb északon, északnyugaton alakulhat ki záporzivatar. A szél többfelé megélénkül, holnap helyenként megerősödik. Éjszaka 16-23, napközben 32-37 fok valószínű. A Balaton 23, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos. A következő napokban visszatér a kánikula, holnaptól másodfokú hőségriasztás lép életbe.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az 1970-es évekre megnövekedett a nemzetközi átmenő forgalom Budapest belvárosában, ami a legdélebbi, vagyis a Petőfi hídon bonyolódott le. Ez növelte az utóbbi híd terhelését, valamint a főváros zaj és légszennyezését. Erre való megoldásként merült fel egy a főváros szélén haladó elterelő autóút, az M0-ás körgyűrű megépítése, amely magába foglalt egy újabb dunai híd konstrukciót is. A Deák Ferenc híd, vagy nullás híd több nemzetközi főútvonal részét képezi. Budapest legdélebb hídja is, és a legnagyobb forgalmú országos közúti Duna híd.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A főváros útjain a századforduló környékén egyre nagyobb számban megjelenő autók szükségessé tették a közlekedés szabályozását is. 1900. novemberében létrejött a Magyar Automobil Klub, mely javaslatokat tett a gépjárművek ellenőrzésére és a sofőrök képzésére, így ezután már csak forgalmi vizsga és sofőrengedély birtokában volt szabad autót vezetni. Egy évvel később már 49 jogosítványt és 38 forgalmi engedélyt állítottak ki. A rendőrség is hamar reagált az új hóbortra, és egy szabálygyűjteményt adtak ki, vagyis megszületett az első KRESZ. Szükségessé vált a világítás, a kürt és a fékrendszer használata, a megengedett legnagyobb sebességet pedig 20 km/h maximálták. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Duna Plaza bevásárló és szórakoztató komplexum Budapest 13. kerületében a Váci úton található. Átadására 1996. október 14-én került sor, egy hónappal a rivális, az újpalotai Pólus Center megnyitása előtt. Magyarországon az addigi üzletközpontok után ez volt az első amerikai típusú pláza, amelynek újdonsága és vonzereje abban rejlett, hogy komplex módon egyetlen hatalmas fedett térben integrálta a modern fogyasztói társadalom alapvető igényeit, az akár egésznapos családi programot kínáló bevásárlási, fogyasztási és szórakozási lehetőségeket. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Árpád híd Budapest egyik közúti Duna hídja, ami a főváros 3. és 13. kerülete között nyújtózik. Helyén már a rómaiak is létesítettek átkelőt. A Megyeri híd 2008-as átadásáig ez volt a város legészakibb és leghosszabb hídja, de ezt a címet az új építmény átvette tőle. Ennek az átkelőnek az egyik legnagyobb különlegessége, hogy az évek során a bővítését úgy oldották meg, hogy a két oldalán egy-egy új hidat építettek mellé. Tehát az Árpád híd voltak éppen három párhuzamos, egymással összekapcsolódó híd együttese.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Fantasztikus balett-thriller, a Fekete Hattyú érkezik a Margit-szigetre. A Szegedi Kortárs Balett átírja a Hattyúk tava történetét augusztus 26-án. Prokofjev csodálatos zenéjére a Fény és Sötétség lenyűgöző harcok ápráztat el Juronics Tamás rendezésében. Margitszigeti.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Fokozódik a hőség, másodfokú hőségriasztás lép életbe. Hivatalba lépett az új köztársasági elnök. Bűncselekmény hiányában megszüntette a nyomozást a NAV az ukrán pénzszállító ügyében. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Hivatalba lépett Bak András köztársasági elnök, az elnöki feladat és hatásköröket ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes visszatér házelnöki feladataihoz, Hallerné Nagy Anikó pedig házelnök helyettesi posztjára. Az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg államfőnek Bak Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Elődje Sólyog Tamás megbízatása az alaptörvény 17. módosításával július 20-án szűnt meg. Bocsánatot kért a határon túli magyaroktól a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, amiatt, hogy az előző kormány politikai eszközként használta őket. Tar Zoltán hangsúlyozta, hogy nem politikusok vagy kormányok döntik el, ki a nemzet tagja. A határon túli magyarok életét nem lehet Budapestről irányítani, és nem várható el tőlük az egységes gondolkodás. A miniszter közölte, hogy a Tisza kormány támogatni fogja a határon túli magyar közösségeket, de alárendeltség helyett egyenrangú kapcsolatot épít ki velük. Cserhalmi György, Kossuth Díjas színművész, a Nemzet színésze kapja meg a Magyar Érdemrend nagykeresztjét az augusztus 20-i nemzeti ünnepen, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy Cserhalmi György nem csak kiemelkedő művészi pályájával, hanem a rendszerváltás idején vállalt közéleti szerepével is beírta magát a magyar történelembe. 14 kiváló tanuló mély szegénységben élő diák ösztöndíjára érkezett felajánlás, így az MBH Bank által 100 tanulónál megszüntetett támogatás náluk rendeződik, közölte a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat elnöke. Edvi Péter korábban jelezte, hogy a pénzintézet anyagi okokra hivatkozva 32 év után elállt a támogatástól. Hétfőn a hírre reagálva Magyar Péter kormányfő felszólította Mészáros Lőrincet és az MBH Bankot, vonja vissza az ösztöndíj program finanszírozásának megszüntetéséről szóló döntést, és hozza nyilvánosságra a bank jelenleg futó székház építésének részleteit. A NAV bűncselekmény hiányában megszüntette a nyomozást az ukrán pénzszállító ügyében. A Nemzeti Adó és Vámhivatal tájékoztatása szerint nem merült fel pénzmosás gyanúja. A nyomozás teljes lezárásához megérkezett a hiányzó osztrák nyomozóhatósági válasz, amely igazolta a megállított szállítmányban lévő bankjegyek és nemes fémek eredetét, valamint egyértelműen megállapította azt is, hogy az adásvétel dokumentációja szabályszerű volt. Többnyire napos gomoly felhős idő lesz, legfeljebb északon, északnyugaton alakulhat ki záporzivatar. A szél többfelé megélénkül, holnap helyenként megerősödik. A hajnali 16-23 fok után napközben 32-37 fok valószínű. A következő napokban visszatér a kánikula, holnaptól másodfokú hőségriasztás lép életbe. A Balaton 23, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos.
1: Az NTI híreit hallották. Kezdődjön az Intermezzo. A mikrofonnál Bálint Edina.
4: Kellemes délutánt kívánok ma is, és az előttünk álló hosszú hétvégén is. Nézzük azonban, hogy ma kik lesznek a vendégeink. Az Impresszió rovatban hamarosan Berecz András mesemondót, népdalénekest hallhatják, aki egyébként, hát fotós is, bár ez majd az interjúból kiderül, sokkal kevesebben tudják ezt róla, mint a többi hivatását. Egyébként folklórkutató is. Na de a mai műsorban, a mai beszélgetésben arról lesz szó, hogy milyen fotókat készít. Aztán 5 és 6 óra között velünk lesz Kamondi Imre, zenész, színművész, író, festőművész, akivel a Kabaré Medrano 25 éves koncertjéről beszélgetünk majd. Ez egy igazi ünnepi est lesz, augusztus 27-én a Bábel kertemben. Most pedig az Intermezzo-ban Haydn 43. Ez-dur Merkur szimfónia 4. tétele következik a Magyar Állami Hangversenyzenekar előadásában.

0: Impresszió a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: Augusztus 30-áig a budapesti műcsarnokad otthont Berecz András Harangok évgyűrűi című fotókiállításának. A vonalban Berecz András Kossuth Díjas mesemondó, népdalénekes, folklórkutató és író. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, én is örömmel hallgatom.
1: Nem annyira köztudott, hogy a fotográfia is régóta fontos önkifejezési eszköze. Mi volt az, ami megragadta önt ebben a művészeti ágban?
2: Hát régebb óta fotózok, mint mondok, mesét és énekelek. A régi előadásaimnak mondjuk az utolsó harmada az vetítésből állt. Régen diaképekre vetítettem, és vittem is magammal egy hatalmas diavetítőt a vonatokon, egy nehéz traktort. Tehát a másik apróság, hogyha mesét mondok, a memóriám az vizuális. Azt mondom el, amit látok magam előtt. Tehát nem a szavakba kapaszkodik az emlékezetem, hanem a képekbe.
1: A fotózás kapcsán nagyon különleges helyet foglal el az önvilágában a harang, ugye? Miért? Mi az, ami a harangokban?
2: A véletlen hozta, korábban én ezzel nem foglalkoztam. Nevezhetjük a véletlent mondjuk így, hogy Covid. Még jobb tervben, de azt mondanám, hogy múzsa. Homlokon csókolt a Covid. Hogy mondjam, arra kényszerített, hogy előadások hiány. Még többet sétálja kéltalanul. És én szerintem minden új témához egyik legfontosabb feltétel, hogy az ember csodálkozni tudjon, hátra csapott kézzel, csak úgy egyszerűen figyeljen a világba. És hát felkerültem én egy árpádkori templom toronynak a tetejébe. Fölmásztam, és csodát láttam a sötét torony tetején, a sötét harangfalást belső részébe, megláttam a harang életét. Azt, hogy rá még szükség van, hogy ott helyben még ünnepek vannak, van, aki az élőket hívja és a holtakat elkíséri, az pedig a harang nyelve, mikor megszólaltatják, belül árkot válj, és megfényesíti azt a gyönyörű bronzanyagot, a harang ajkát. És egy olyan szépséges ábrába botlottam, kérdeztem másokat, na ehhez mit szóltok? Hát minden festőművész szobrász barátom el volt ájulva. Kérdeztem, na milyen technika? Mondtak akrilt, mondtak mindent. Mondom, nem. És akkor egyre többet kezdtem fényképezni. És rájöttem, hogy valami más tartok én a kezembe, itt nem a harangról van szó. Mert
1: ha nem, miről?
2: A harang az kíséri a gyülekezetet bánatában, örömébe osztozik, egy közösséggel együtt tud ünnepelni, búsulni. És amelyik például az Árpádház kihalása óta a helyén van, és még most is szól, az olyan, mint a történelem egyik évgyűrűje. Én arra csak megbabonázva tudok nézni, mert az jelezte azt, hogy tűzvész van, az jelezte azt, hogy jön a tatár, jön a török, elment a török, és itt vagyunk, jön a Habsburg, elment a Habsburg. Szóval egyszerűen azt láttam én, hogy a múló időt fogom meg egy különleges nézőpontból, a harangok belsejéből. És mivel esztétikája is van, azért már érdemes volt vele foglalkozni. Na, ez a törzsanyaga. Persze, hogy dráma legyen a dologból, kitépett nyelvű harangokat, félredobott, meg átlőtt harangokat is fényképeztem belülről, és így lett kerek az anyag, illetve volt egy harmadik, a harangozókat kezdtem tényleveni, mert mára ezek kihalnak. Most már gép harangoz, nem a harangozók. Na, ez még különleges világ.
1: És mit változtat ez a harang játékon, hogy a gép végzi a dolgot, ahogy mondta?
2: Akit a változás előtt és azóta ismerik falujuk harangját, azok Általában azt mondják, hogy nem olyan szép a hangja. Tehát GPS egészen másképpen. Én, mivel nem élek ilyen szoros közelségbe, ebben még csak 4 évben van, én nem hallottam különbséget. De azt minden esetre, mint ezzel foglalkozok, természetesen, hogy érdekes.
1: Járta az országot, hogy harangokat fényképezzem? Merre járt?
2: A legnagyobb sikerrel Erdélybe. Én sokfelé jártam, amúgy is mindig járok, és Amerikában is felkúszt Antóniokba, az Adriamenti részeken is, és legtöbbet és legnagyobb sikerrel Erdélyben, Székelyföldön, illetve Moldvai Csángó között, ahol hát régies harangozásnak még bőven van példája, és hát az még külön érdekes, mikor Rómába mennek a harangok, mikor Isten fia 3 napig a halált is megkóstolja, és olyankor nem illik, hogy a harang beszéljen. Hát helyette kereplők szólnak, illetve egy kötére fölakasztott deszkát ütnek, különleges ritmusokban, ezt tudják, hogy tóka. Most ez a következő feladatom, ezt rögzíteni, fényképezőgéppel ideírni, a hozzákötődő legendákat összesedik.
1: A kiállítás július 10-e és augusztus 30-a között látogatható a budapesti műcsarnokban, ahol a fotográfia, a történelem és a kulturális emlékezet találkozik egymással. Kívánom, hogy minél többen nézzék meg az ön harangjainak világát.
2: Nagyon szépen köszönöm. Én is szívemből kívánom, hogy lássák és szeressék.
1: Legyen így. Berecz Andrást hallották, aki mesemondó népdalénekes, folklórkutató és fotós is.

0: Szóval az egész fejemben ez úgy volt, hogy a kettes villamoson utaztam, és akkor egy ilyen verszak így eszembe jutott, de teljesen egy önálló verszak, és ez úgy körülbelül a Műpánál felszálltam a villamon, és amikor Jászaig elmentem, fejben még írtam három verszakot, és ezt meg kellett jegyeznem, mert nem volt nem semmi.
1: Aha.
0: Tehát három verszakot, de többször elmondtam magamba, így mantráztam, és akkor Jászaig leszálltam, akkor még három sarok a Pozsonyi 14, és akkor ismételtem, hazamentem, leírtam, és még írtam hozzá három verszakot.
1: Aha.
0: Egyébként ez is írtunk zenét, de szerintem versként is megállja a lábát. Olyan lett, mint egy ilyen, az egyik kedvencem a García Lorca, ez a spanyol költő, aki a magyar megfelelője mondjuk a Nagy László. És olyan lett, mint egy ilyen félig Nagy László, félig García Lorca vers, és van benne egy olyan része, amit na, az olyas, mint a görög népzene, és van benne egy pici része, olyan, mint a spanyol flamenco zene, tehát a flamenco tánc.
1: Hát ez csak elindult a fejedben, egy valami
0: helyzetben. Igen, tehát valami olyasmi, hogy egy ilyen középkorú férfi valahogy így elkerül a nagyvilágba, mindenfelé megy, és aztán egyszer csak visszamegy a szülőfalujába, ahol annak idején egy kis faluba, egy kis hegyi faluba, Andalúziába. Tehát ez az egész helyszín, az Andalúzia.
1: Hát akkor végül is a művészet, a különböző művészeti ágak, azok egyfajta eszközök, egyfajta megnyilvánulási felületek.
0: Igen.
1: A számodra. Na de térjünk rá a Kabaré Medránóra, hiszen éppen 25 éves a zenekar, ugye hát jubileumi évről van szó. Hogyan változott a zenekar hangzása, miközben a világzene és a hazai?
0: Igen, úgyhogy ugye, hát 2001-ben volt az alapzenekar, akkor 5-en voltunk, hát ez a szokásos, tehát ez a zongora, dob, basszus, gyorsan mondom a neveket is, tehát ez az alapító emberek, a Verebes György zongora, akkor a dob, ez a Dudás Zsombor, a basszusgitár Horváth Gábor, és akkor volt egy multi-instrumentalista zenész barátunk, akit én az apukája révén ismertem, a Darvas Ferenc, a híres zeneszerző zongorista, és a Darvas familiában mindenki zenél. És akkor a Bence, apukáján keresztül megismertem a Bencét, és akkor a Bencét így beszerveztem, hogy ő így melodikázott, hol hegedült, hol trombitált, mint egy ilyen zenebohóc, körülbelül úgy. És akkor így ez volt a zenekar, és mondom, még az Evelyn fél évig a Dotevel énekelt velünk. Aztán jöttek hozzá különböző zenészek, a Nemes Janó szaxofon, és akkor így szép lassan, és egyébként, és akkor úgy kb. 10 évig tartott ez a korszak, akkor mindig 6-an vagy 7-en léptünk föl, akkor már ezen a név vagy Kabaré Medránó, és kialakult egy olyan dolog, hogy a zenekarnak volt egy olyan kisugárzása, hogy ez a world music, meg kicsit az alternatív zenei szén a Budapesten, hogy ez olyan lett ez a zenekar, mint egy műhely. Szóval sokan eljöttek vendégként, voltak egy-két évig játszott velünk, de senkivel nem vesztünk össze, csak mindenki alapított egy saját zenekart. Szóval olyan lettünk, mint egy ilyen istáló. Tehát aki kinevel, ilyen nagyon, aki nálunk játszott, azoknak mindegy saját zenekara, és mindenkiből frontember lett. De a mi zenekarunkban egy tag volt a sok közül. És
1: csak éppen véget ért a...
0: Igen, és akkor ez olyan jó, hogy most ezen a koncerten mindenkit elhívunk, aki ebben az egész folyamatban részt vett.
1: Evelynnek ne felejts el szólni.
0: Igen, igen.
1: Kamoddi Jürében jövök vissza. Ő az énekesnő.
0: Igen, igen, igen, igen.
2: Klasszikusok könnyedén. Klasszik Rádió 92.1. Jön a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt a Klasszik Rádió 92.1-en Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jó napot kívánok! A fővárosban lezárták rendezvény miatt a Budafoki utat. A forgalmat elterelik, ezért a 133E autóbusz is terelve közlekedik. Egyik irányban sem érinti a Szent Gellért tér Műegyetem megállót, és Nagy Tétény felé a Budafoki út Karinti-Frigyes út megállót is kihagyja. Az augusztus 20-ai rendezvények előkészületei miatt lezárták a Pesti alsó

0: alsórakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között, valamint a budai alsórakpartot is a Rákóczi híd és a Margit híd között. A pesti alsórakparton ma éjjel 10 órától a Közraktár utca és a Havas utca közötti szakaszt is lezárják. Szintén nem járható a Műegyetem rakpart, és ma délutántól a Pázmány Péter sétányon is lezárásra kell számítani. A belvárosban lezárták a Zoltán utcát, a Nádor utca és a Szabadság tér között, az Akadémia utcát, a Garibaldi utca és a Steindl Imre utca között, továbbá a Nádor utcát, a Vértanúk tere és a Széchenyi utca között. A Margit hídon Buda felé a külső sáv nem járható és a híd járdáit szintén lezárták. A Lánchídon jelenleg csak a gyalogosok kelhetnek át. Az érintett BKK járatok módosított forgalmi rend szerint közlekednek. Varga Etele, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Ez az Intermezzo Kamond Imrével. Folytatjuk a beszélgetést, aki zenész is, meg színművész is, festőművész is és író is, de most a Kabaré Medrano jubileumi koncertjéről beszélgetünk.
1: Ami augusztus 27, Bábel kertem, ami Kőbánya Budapest belvárosához közeli, tehát nem szabad megijedni, mert nincs annyira messze, tehát a Népliget sarkánál van.
0: Na hát jó, hogy ezt közé.
1: Tehát lehet menni a Népszínház utcából villamossal, vagy a 9-es busszal ott tesz le, tehát nem olyan vészes.
0: Aha. Na most készült új dal, ugye?
1: Igen, igen.
0: Erre az alkalomra kifejezetten.
1: Hát nem is, nem erre az alkalomra, csak hogy most valószínűleg most is el, de ezt már eljátszottuk két koncerten, de csak az alap, tehát öten. Most viszont, ha eljátszuk, akkor nyilván nem öten fogunk benne zenélni, hanem minimum 8-9 ember.
0: Tehát... Na de miért maradnak ki? Hát hogy maradnak ki egy új dal, Imre?
1: Hát annyi, hogy van egy időkorlát, hogy elvileg 8-tól 10-ig lehet játszani, illetve még azt mondom a nézőknek, hogy valószínűleg 7:30-kor fogunk kezdeni, amiatt, mert hogy valószínűleg 10-kor be kell fejezni valami csendrendelet miatt. Tehát most mindenkinek üzenem, de majd az eventet is kijavítom, a Facebookos eventet, hogy 7:30-kor lesz a kezdés. És akkor 2,5 órás műsor, meglátjuk, ha ez belefér, elvileg belefér, akkor ez is lesz.
0: Adj egy kis ízelítőt, kérlek,
1: igen.
0: Ebből az újból.
1: Igen, ez a cím, hogy New World, New Color, tehát ez az, hogy új világ, új színek, és hogy ez úgy volt, hogy hát nekem volt egy szemműtétem, és az a lényege, hogy utolsó pillanatban vették észre, és majd szeretnék egy közérdekű bejelentést, hogy 45 év fölött mindenki menjen el egy zöldhályog szűrésre. Ezt de nagyon komolyan mondom, mert az egy alattomos betegség, nincsenek tünetei. Nekem utolsó pillanatban észrevették, tehát még tudtak rajta segíteni.
0: Ez a rohamszerű tünet?
1: Nem, ez egy nagyon lassú folyamat,
0: csak hát olyan
1: még,
0: is igen.
1: Csak közben még szürke hályagom is volt, tehát ez a kettőtől gyakorlatilag már nem nagyon láttam. És még időben elmentem, megműtötték a szürke hályagot, de közben a zöld hályagot is kezelték ilyen szemcseppekkel. Ez bonyolult történet, de és akkor, mikor levették a kötést, nagyon jó, akkor mindent újra láttam a színeket, újra láttam az arcok, én már foltokat láttam az emberi arcok helyén, mentem, és fura volt, hogy így emberek meg voltak sértődve, hogy nem köszönök, azért nem köszöntem, mert csak foltok jöttek velem szembe. Tényleg. És akkor volt ez a műtét, nagyon jól sikerült, egy nagyon helyes doktor bácsi, aki kiderült, hogy osztálytársam volt a Váci utca általános iskolában, Cvikovszki György, tényleg nagyon jó fej volt, és ő állítólag az egyik legjobb szemész Budapesten. Szóval jól sikerült a műtét, és elkezdtem látni. Ugye, hát hú, hát ezt mondom, kinyílt újra a világ. És mentem a Pozsonyi úton, és az jutott eszembe, pedig én nem vagyok egy ilyen angolos, meg nem is szeretek angolul, picit valamennyire tudok, mert nagyon sok angol szöveget megtartam, dalszöveget. És valahogy ez jutott eszembe, hogy New world, new color, new light, my father. Ez jutott eszembe. És akkor hazamentem, és megírtam magyarul a dalt. És ezt is akkor lefolytottam, ugye, hogy, mert ez azt jelenti, hogy új világ. Ja, igen.
0: Ugye csak, hogy a mikrofon.
1: Igen, tehát, hogy új világ, új szín, új fény apám, új dal, új szín, új élet anyám. Ez jutott eszembe. És akkor ebből lett egy dal, a verze az ilyen véletlenül Hawaii blues, ami egy kicsit ütemes, táncolható, derűs, és úgy képzeljétek el a szöveget, hogy egyáltalán nem... Szóval itt tényleg arra fektettem a hangsúlyt, hogy ne arról szóljon, hogy milyen szomorú dolog az, hogyha az ember gyakorlatilag nem lát, hanem ez az arról szól, hogy mennyire baromi jó, hogy mindent újra látok. Tehát egy ilyen optimista, kicsengésű dal, van benne egy kicsit ilyen himnusz jellege, és akkor én nagyon részletet akkor eléneklek belőle, tehát a verzéből most nem éneklek, mert az hosszú, de azt úgy képzelje el mindenki, hogy ez a Hawaii blues. Tehát kicsit a reggire emlékeztet a verze. És a refrén az pedig a gospel és a spirituális. Tehát akkor most akkor egy picit éneklek belőle.

0: Nagyon köszönjük, Imre. Ez most debütált rádióban először, remélem.
1: Igen, igen, abszolút. Ősbemutató volt.
0: Ez jó. Jövünk vissza Kamondi Imrével.

0: ördögök.
1: A borzas macskák apró ördögök.
2: A borzas macskák apró ördögök.
3: Ez az Intermezzo, a stúdióban Kamondi Imre, zenész, író, színművész és festőművész, aki dalra fakadt. Az előbb is nagyon jó volt, Imre. És valóban most erről egy kicsit beszélgettünk. Azt mondtad, hogy te egyébként viszonylag halkan beszélsz.
4: Igen.
3: De hogy amikor énekelsz, akkor
4: igen, meg én szerintem én a hétköznapban én egy szürke kisegér vagyok. És mondom, most nagyon sok barátom így baromira meglepődik, amikor engem színpadon lát. Mert azt mondják, hogy olyan erős, intenzív a jelenlétem, hogy így pozitív értelme hátra hőkölnek. És hát erre mindig úgy szoktam reagálni, miért fordítva jobb lenne? Ugye arra mondjuk a büfészínész, tehát aki a színházi társalgóban, hogy mindenkit lehengerel, és akkor fölmegy a színpadra, és hogy elveszik. Tehát, hogy észre se lehet venni. Szerintem ez a jobbik verzió,
3: én nem? Én is azt hiszem, de ilyenkor egyébként honnan veszed a belső erőt, vagy azt a jelenlétet, amit ilyenkor megmutatsz? Tehát, hogy hát miből fakad?
4: Ez egy érdekes dolog, de szerintem akkor ez már egy ilyen transzcendens terület, hogy akkor most akkor a gondviselés, vagy a sors, vagy az Isten, vagy ki az, aki... Hát nekem ez, amikor először az volt, hogy ilyen hatással vagyok énekléssel a környezetemre, az, amikor Kaposváron színészkedtem 8,5 évig, és a társalgóba néha zenéltünk ilyen premier bulikon előadás után lent a büfébe, volt egy pianino, Darvas Ferenc, aki a híres zongoristaként sok magyar filmnek az ő, és ő ott improvizált, de na, rengeteg számot ott a Karádi Katalintól kezdve a bármilyen musicalből, és akkor vele én is oda mentem hozzá, és énekeltem vele, én is improvizáltam, és az, annak nagy sikere volt. Tehát, hogy a színész kollégák nagyon mondták, hogy némileg maliciózusan, hogy na, ez még jobb volt, mint amikor a színpadon színészkedek, tehát ebben volt kritika is, meg dicséret is.
3: De hát inkább az utóbbit kell meghalni.
4: Igen.
3: De most akkor jön itt a 25. jubileum, Kabaré, Medránó, ugye augusztus 27-én lesz majd a koncert. Említetted korábban, hogy nagyon sok zenész megfordult nálatok.
4: Igen, és akkor ott bontogatták a szárnyaikat, amiből aztán szóló karriereket csináltak. Például a Tóth Tevelén, aki úgy tudom, hogy világzenében egy ilyen szóló karriert csinált, tehát kicsit úgy, mint a Pajabel, vagy tehát ahhoz hasonló karriert. Akkor hát lesznek vendégként olyanok, akik lemezen játszottak, vagy koncerten, akkor most megpróbálok mindenkit elmondani. Tehát 3 gitáros lesz most az a gitáros, a Rósz György, aki utóbbi időben a zenekarban van egy 5 tagú kisebb verzió, ő gitározik. Elektromos gitáron akkor lesz a Bujdosó János, aki pár lemezen volt, őről azt kell tudni, hogy így a jazz rockban ő egy ilyen tényleg number van Budapesten, Bujdosó János tényleg őrületesen jó gitározik, tehát néha én Jimi Hendrix szinten nyomja. És akkor még lesz a Fekete Jenő, aki a kezdetén a Vatsanzon idejében játszott velem 5-6 koncerten, és barátok voltunk, aztán az élet elsodolt minket, és most sokszor meg szoktam hívni, ő pedig szerintem az ország egyik legjobb blues gitárosa és zenésze.
3: Tehát úgy, ezzel sokan egyetértenek.
4: Úgy gitározik, meg úgy énekel, mint az Eric Clapton, és akkor még enyhén fog, tehát lehet, hogy jobban, nem tudom. Tehát. Szóval Jenőc, hát 3 gitáros, nyilván nem egyszerre fognak játszani, van, hogy ketten, vagy egyen, vagy különböző számokban, akkor lesz 3 zongorista, a Verebes György, aki alapítótag, aki egyébként festő is, és a szolnoki művészet vezetője, a Vörös László, aki egy nagyon jó jazz zongorista, tehát ő olyanokat játszik, hogy Miles Davis, meg Chick Corea egészen magas szinten, ő is az utóbbi 10 évben játszott velünk, az ő felesége fog fúvolázni, a szaxofonozni, a Strauss Eszter. És akkor lesz a szaxofonban még lesz a Nemes Janó, aki írt is számot, például a Borzas Macskákat, amit lehet, hogy le is fogtok adni. Most nem emlékszem, hogy a tracklistán rajta van-e. És akkor ja, és lesz egy trombitás, tehát 3 fúvós lesz, és akkor lesznek olyan szemek, mind a 3 fúvós lesz, tehát fúvós arancs, mint egy big band. Hát akkor trombita, szaxofon, fúvola. Akkor a trombitása Wisner Balázs, és nagyon szépen játszik. Szóval mindenki a magyar területén elég jó. Tehát, hogy komoly emberek. És akkor dobba is úgy lesz, hogy 3 dobos lesz. Lesz a Fejler Feri, aki a második lemezen dobolt. két-három számba, akkor lesz a Szerzs Zsiga Zsigmond, ő az utóbbi időben ő a dobos, és lesz a Dudás Zsombor, aki az ő zenekarba dobos, tehát három dobos lesz, nyilván nem egyszerre, vagy az egyik dobol, a másik meg percussionozik, tehát ilyen konga, dzsembé, meg ilyen afrikai dobokon, mit tudom én. És akkor nem tudom, milyen hangszert hagytam ki, ja, én fogok énekelni, meg harmonikázni ezen a rendes demszájharmonikán. Nagyjából szerintem elmondtam.
3: El?
4: Igen. Hát, ha valakit jöttől kihagytam, azt, akkor elnézést kérek.
3: Akkor szóljon.
4: Olyan sokan vagyunk, hogy itt...
3: Imre, hosszú évekről van szó, hát 25 évről. Több zenészről. Mi az az állandóság, amit megneveznél a Cabaró Medrano zenekarban? Tehát mi az, ami, hát ami a kezdetektől fogva?
4: Szerintem a nyitottság, a játékosság és a humor. Tehát ami szerintem mindenki, aki ebben a zenekarban részt vett, az, hogy senki nem vette magát olyan véresen komolyan, az fontos, hogy meg a másokra való odafigyelés. Az, hogy mi, nekünk egy próba, az mindig arról szólt, hogy nem az, hogy van egy ilyen tutira megmondó ember, mondjuk kvázi én voltam a zenekarvezető, de nem volt nagyobb szavam, mint a többieknek. Tehát, hogy ja, persze a végén az én mondtam ki, hogy ne legyen ebből ilyen áldatlan állapot, hogy most mit csináljunk, meg hogy csináljunk, de meg a Gyuri, vagy általában a zongorista, meg én. És akkor, de hogy ez így, nagyon odafigyeltünk egymásra, és arra is odafigyeltünk, hogy mindenki jól érezze magát zenészként. Tehát senki ne legyen elnyomva. Szóval nem az van, hogy valaki ilyen 10 perces szólókat csinál, és a másik zenész meg így víz alá van nyomva. Szóval ilyen nem volt ebben a zenekarban.
3: És ez emberileg is fontos, hogy valahogy egyensúlyban legyetek?
4: Szerintem igen. Meg az is, meg kommunikációs téren is. Tehát az, hogy mindenki teljesen egyformán legyen megszólítva, hogy mindenki ugyanolyan fontos. Tehát nincs olyan, hogy valaki fontosabb vagy kevésbé. Teljesen egyformán vagyunk fontosak. Én voltam az egyenlő az egyenlők között. Tehát olyan vagy még egyenlő, mint az állatform.
3: Hiszen mindenki hozzáteszi a magáét.
4: Így van. És az ilyen zenekarban tényleg az a legérdekesebb, és nem volt olyan könnyű ezt fenntartani. Tehát azért volt egy-két ilyen, de úgy az alap, az a hárman, négyen végigvittük ezt a 25 éve, de közben így emberek cserélődtek nyilván. De hogy mindig volt egy ilyen alapmag, egy kemény mag, ami köré szerveződtek a többiek. És az én részemben azért ez nem volt olyan könnyű ezt fenntartani, mert nekem is nagyon oda kellett figyelnem, hogy mindenkivel figyelmes legyek, és azért mindenkinek az érzékenységét, a hiús, mégis művész emberekről van szó, tehát mindenki egy kicsit hiú. Tehát ugye oda kellett figyelni.
3: Hát, hogy sebezhetőbb talán.
4: Igen.
3: De hát ez hozzájárul az érzékenységhez.
4: Igen, de hogy ez szerintem ezt az egyensúlyt, ezt föl tudtuk tartani, és egy kisebb fajta csoda, hogy ez a zenekar 25 év után még ilyen szinten megmarad.
3: Már pedig így van. Meg is ünneplitek. Igen. Augusztus 27-én.
4: Igen, és akkor úgy néz ki, hogy 7:30-kor kezdünk, és nagyjából 10-ig játszunk. Tehát, hogy akkor annyit akarok mondani, hogy nézzétek a Facebookot, mert vannak ilyen meghívók, meg a honlapot, és akkor lehet informálódni a részletekről.
3: Például az is kiderül majd, hogy 7:30-kor kezdődik, mert a plakáton még 8 óra van.
4: Igen.
3: Ezt is átjavítod majd.
4: Igen.
3: Imre, öröm volt.
4: Jó, én is örülök, meg mindenkit üdvözlök. Tényleg, hú, a plakát, na látod?
3: Na, hát látod, hogy át kell javítani? Nagyon köszönöm a beszélgetést, Kamondi Imre, zenész, színművész, író, festőművész volt a vendége.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Fantasztikus balett-thriller, a Fekete Hattyú érkezik a Margit-szigetre. A szegedi kortárs balett átírja a Hattyúk tava történetét augusztus 26-án. Prokofjev csodálatos zenéjére a Fény és sötétség lenyűgöző harca kápráztat el Juronics Tamás rendezésében. Margitszigeti.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Fokozódik a hőség, másodfokú hőségriasztás lép életbe. Sikerülhet üzemben tartani a paksi erőművet. Halálos lakástűz történt egy székesfehérvári panelben. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök. Az elnöki feladat és hatásköröket ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes visszatér házelnöki feladataihoz, Hallerné Nagy Anikó pedig házelnök helyettesi posztjára. Az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg államfőnek Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Elődje Sólyog Tamás megbízatása az alaptörvény 17. módosításával július 20-án szűnt meg. Egyre nagyobb az esélye arra, hogy a paksi atomerőmű két működő turbináját a kritikus időszakban sikerül üzemben tartani, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint ebben fontos szerepe van az elsüllyesztett bárkáknak és a folyamatosan épülő fenékküszöbnek. Hangsúlyozta, hogy a szakemberek továbbra is éjjel-nappal dolgoznak, és folyamatosan figyelik a Duna vízállását, valamint az erőmű működését. A katonák minden nap bizonyítanak, nélkülük nem lenne energia és nukleáris biztonság, hangsúlyozta a nemzeti ünnep alkalmából tartott ünnepségen a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus példaként említette a Paksnál dolgozó, a vízellátás biztosításában, vagy éppen az erdőtüzek oltásában résztvevő katonákat. A miniszter beszélt arról is, hogy a NATO előírásainak megfelelően a GDP 2%-át a haderőre fordítják. A párciumi és erdélyi városokban is több napos fesztivállal ünneplik az államalapítást. Lesz szentmise, koszorúzás, kenyéráldás és egyéb kulturális programok várják az ünneplőket Nagyváradtól Csíkszeredáig. Nagyváradon felvonul a debreceni virágkarnevál több kocsija is. Szatmár Németében a határon túli magyar zenészek szimfonikus zenekarra ad hangversenyt. Kolozsváron magyar nóta és operett gála is lesz, Marosvásárhelyen és Csíkszeredában pedig a várban várják a látogatókat színes programokkal. Meghalt egy ember a székesfehérvári lakástűzben. Annak a 7. emeleti lakásnak a tulajdonosa vesztette életét, ahol felcsaptak a lángok. Néhány lakó füstmérgezést szenvedett. A tűzoltók 3 lakót mentőállarcban, a lépcsőházon keresztül, 4-et pedig létre segítségével hoztak ki a 9 emeletes épületből. Az ünnepi tűzi játékozás után is le lehet ellenőrizni a molkutaknál, hogy egy kóbor kutyának van-e csipje. Csak nem 300 töltőállomáson van csipleolvasó szerkezet. Bár a fővárosban holnap csak 10 perces lesz az augusztus 20-i tűzi játék, így is sok kutyával előfordulhat, hogy megijed és elszökik. Többnyire napos, gomoly felhős idő lesz, legfeljebb északon, északnyugaton alakulhat ki záporzivatar. A szél többfelé megélénkül, holnap helyenként megerősödik. Éjszaka 16-23, napközben 32-37 fok valószínű. A következő napokban visszatér a kánikula, holnaptól másodfokú hőségriasztás lép életbe.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, nehezen járható a fővárosban a Nagykörút szakaszonként, illetve a Tököli út a Barostér közelében mindkét irányban, csak úgy, mint a Rákóczi út is, akadozik a haladás a Fiumei úton az Orci tér felé, a nyugati téri felüljáron befelé ugyancsak egybefügg a sor, és a folytatásban a Bajcsy-Zsilinszky úton is telítettek a sávok, az Andrássy úton befelé az Erzsébet térhez közeledve úgyszintén lassulást tapasztalhatnak, mint ahogyan a Kiskörúton is mindkét irányban az Asztória előtt. Zsúfolt az Erzsébet híd Kossuth-Lajos utca útvonal. Akadozik az előrejutás az M3-as kivezető szakaszán a Szerencs utca előtt, a Budaörsi úton befelé pedig a Nagyszőlős utcától. A Szél Kálmán tér környékén is erős a forgalom, a Margit körút és a Csalogány utca egyaránt csak nehezen járható a csomópont irányában. A Soroksári úton kifelé a Koppány utca után lezárták a buszsávot, mert beszakadt az útpálya. Soroksáron, a Haraszti úton, a Grassalkovics úti felüljáró közelében csak a félútpálya járható, mert vízvezetéket javítanak. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. az NTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
4: Jó estét kívánok! Augusztus 19-én, ma van Huba napja, szeretettel gratulálunk, de ma ünnepelnek még Emília, János és Lajos nevű hallgatóink is. Nagyon fontos világnapot tartunk ma. Ma van az orángutánok világnapja. Egyébként az egyik leginkább veszélyeztetett állatfajról van szó. Nagyon intelligensek, jó a megfigyelő képességük, és nagyon szeretnek különböző tárgyakkal és eszközökkel dolgozni. Elsősorban gyümölcsökkel, azon belül is leginkább fügékkel táplálkoznak. Az orángután a legnagyobb testű fán élő állat, és az is különleges, legalábbis számomra, hogy az orángután leginkább délelőtt és késő délután aktív. Ezek szerint akkor napközben pihen. Szóval ez is egy életforma. Védjük az orángutánokat, hiszen sajnos egyre kevesebb van belőlük. Most pedig az Intermezzóban Beethoven 8. F-dur szimfónia második tétele következik.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, most kollégám Kovács László interjúja következik.
1: Ugyeim és uraim, augusztus 29-én újra Csikidam a Margit szigeten. És ezzel mindent el is mondtam, tulajdonképpen fel se kellett volna tárcsáznunk Szikora Róbertet, mert ha megvan a dátum, kimondtuk, hogy Csikidam és megvan a helyszín, akkor önök már is elindulhatnak például jegyet venni, vagy megszervezni az aznapi programjukat, de a művész úr nem ússza meg ennyivel, aki felajánlotta, hogy tegeződjünk, amit nagy tisztelettel elfogadok. Szia, művész úr!
2: Szia!
1: Szóval a rendezvény, aminek, vagy ez az a bor, aminek nem kellene cégér, mégis beszéljünk egy kicsit arról a koncertről, amit hát még egyszer mondom, augusztus 29-én lesz, és talán a szokásos mellett, amit milliószor láttunk már tőled, tehát élettel teli fergeteges show, az embereket mostanság az érdekli, hogy hogyan tudod ebbe beilleszteni a régi dolgokat, és itt persze nagyon sokan például Fenyő Miklósra gondolnak, ez most még aktuális ez a kérdés, és ha jól tudom, akkor lesz helye ennek az egésznek ezen az augusztus 29-i koncerten. Mesélj erről egy pár szót, kérlek.
2: Igen. Hát mikor a Miki eltávozott, akkor visszahívták a bázisra, akkor az ő napja lett volna ez a augusztus utolsó hete. Ez mindig így volt, van itt 27-szer ezt választott, ezt az eseményt, hogy a nyárnak ez legyen a befejező aktusa. És akkor engem felhívott a Bán Teodor, az az igazgató, hogy mit szólnék, ahol lenne egy Csikidam party, és aztán ilyen vastagon megemlékeznénk, amikéről nem van, ez jó hangzik így gyomorra, és akkor el is vállaltam, és akkor kezdtem utána nézni, hogy mit tudok én a Mikitől, vagy a Mikivel kapcsolatban, vagy a mi kézös dolgainkat. Mert, hogy egyébként a Csikidam party legvégén a szabadon választott, kötelezőt lehozzuk, a szabadon választott, már mindig van egy Hungária blokk.
1: Igen.
2: Azok a számokat, amelyeket én énekeltem, a Gyeri Gyerüli, Marina, egy csodabori, ezekből csinálunk egy blokkot, egy ilyen, és egyre legyet medlit, és akkor ez mindig megvan. Akkor rájöttem arra, hogy van nekem két egészen különleges, mikivel közös produkció. Az első egy furcsa pár, és a dal, ugye nem ugye, de decemberben megjelent egy duett albumom, ahol Rózsa Magdival, Demiénnel, mindenkivel éneklek, 12 Charlie-val, akire úgy fölnéztem, vagy aki számomra inspiráló személyiség. És akkor itt a Miki volt az utolsó, akit fölmertem hívni, hogy lenne kedved öreg énekelni velem egyet, és azt mondta, nem csak, hogy énekelem, meg is írom a szövegét. És akkor hát ez a mi közös életünknek a közös története, gyakorlatilag azt írtam a Miki. Úgyhogy ezt mutatjuk be, ez az egyik szám, amit ott Margit-szigeten bemutatunk, és a másik az ennél még különlegesebb, mert a Miki halála után én keresgettem ilyen régi dolgokat, és 1974, amikor beszálltam a Hungáriába, az időtáj nagyon nem ment a Hungáriának, tehát sehova nem akarták elfogadni semmilyen ilyen helyi fesztiválra, Médi Hungári volt annak a neve. Aztán és volt még egy-két ilyen lehetőség megmozdulni, de soha nem engedték be a Hungáriát, mindig azt mondták a fenyőnek, hogy valami jó számot írja Miklós, és akkor esetleg betudunk, de nincs jó szám. És akkor Miki azt találta ki, hogy szólunk a Szenes Ivánnak, hogy írjon egy szöveget. És gondoltuk, hogy az ő presztízse az elég lesz ahhoz, hogy na, akkor beválogatnak minket. És meg is írt a Szenes Iván egy dalt, egy dalszöveget, aztán valahogy úgy hozta az élet, hogy mégsem lett belőle semmi, de nekem megmaradt.
1: Hoppa.
2: Kazettán. Kékes Zoli, akkor a gitárosunk volt, aztán kis Rekendőben is volt a gitárosunk. De Kékes Zolinak volt egy nagyon jó magnó, egy Revox magnó, amit még Nyugat-Berlinbe vettünk, és azon rögzítettük. És aztán felvettem egy sima polimer kazettára, legendás polimer kazettára.
1: Igen, igen.
2: De a mesterséges intelligenciával most meg tudtuk azt csinálni, hogy kidobtuk az egész akkori alapot, és meghagytuk a Mikiének-ét, és akkor alá zenéltünk.
1: Az igen.
2: És akkor így lett duett ebből.
1: Esküszöm, hogy valahol azt éreztem, hogy valahol van egy olyan sáv egy dalból, amiben meg lehet hallani a hangját, és aztán hozzájön a zene. Nem tudtam előre, de éreztem, hogy ez lesz, és nagyon jó, hogy ezt mindenki meghallgathatja. Augusztus 29-én, mivel én is voltam koncerteden, itt-ottam ott több év alatt, és többször láttam a zenekart, ezért számomra az, hogy Csiki Dán Parti az teljesen egyértelmű, és tulajdonképpen egy ilyen egészen egyedi stílus Magyarországon, ami most akár még a fiatalokat is megérintheti. Mi a tapasztalatod, a mi korosztályunk, vagy a te korosztályod, vagy a Hungária Ergo korosztályár, vagy a fiatalok is szeretnek Csiki Dán Partira menni?
2: Hát a mai fiatalok azok szerintem sokkal nyitottabbak, mint amilyenek mi voltunk. Így aztán, hát először is volt nekem két áttörés is, így, hogy a korosztályok között. Az első, amikor a 2012-ben, 14-ben a Tóth Andival nyertünk egy X-faktort.
1: Igen.
2: És akkor nagyon-nagyon-nagyon sok fiatal ilyen Tóth Andi rajongó eljött, és autogramot is mit tudom én. És aztán utána ugye 3 évvel ezelőtt meg a Válmára csináltuk az Úristen, aminek most persze meg lett egy új változata is. Tehát, és az, hát 54 millióan nézték meg jelenleg, és azért az a szám, amikor már csak úgy adatban is, ha csak a 0,01% eljön el Gyula Csigámra, azért mert láttak ott a klipbe, és ott van a Hadis Peti mellett, ott áll, akkor az már valami. Szóval, és akkor ezt így azt gondolom, hogy ez elég is nekem, hogy integráljuk a fiatalokat, vagy ahogy ők akarják. És azt mondtam, hogy nagyon nyitottak a fiatalok, mert alig hallanak élő jó zenét, most ezt ugye maszka
1: kérem. Értjük mindannyian, igen.
2: Franko játszik a gitárost, és iszi a dobos a dobot, és valami minőségű zene kikerekedik belőle. Azt hiszem, nektek azt nem kell ecsetelni, az mit kellene, mert
1: bizony.
2: Pont az ez a rádió az, ami elsősorban vagy összeg felé ezt közvetíti, ezt a filozófiát, hogy zene.
1: Igyekszünk, így van, igyekszünk. Még annyi kérdésem lenne, hogy ugye ha kimondjuk azt a nevet, hogy Ergo, sőt, ha fölmegyünk a Margit-szigeti színháznak a honlapjára, akkor persze két gidával vagy látható, de minket azért érdekelnének muzsikus társak, hiszen valakik megszólaltatják a hangszereket, és a mi hallgatóink általában ismerni szokták sok-sok muzsikus nevét. Tehát ha nem is mindenkit találnak, aki a színpadon lesz, nem tudom hányan lesztek, de kik azok a zenésztársak, akik garantálják, hogy a Csiki Dán ne csak érzés legyen, hanem sound is.
2: Igen, hát egyik, hogy a műsorban én visszavettem, hogy a zenekarból Kőnyei Attilát, hogy az alapító tag volt velem. Akkor a másik basszusgitáros, aki mondjuk végigjárta az egész koncertet, a Solti Ferenc, és sok ilyen jazz darabot írt már, meg nyert is minden Solti Ferenc, meg van is ilyen jazz bandája, a hobbija. Jolek Eriki a dobosunk, már nagyon hosszú ideje itt vannak az Ergóban, tehát 2000-ben gyakorlatilag csatlakoztak. Szabó Marci, gitáros, nagyon sok helyen játszik vendégként, járt, és sorban az Ergóban játszik. A professzor Lépényi Gábor, organista, egy régi útordarab az Ergóban is, 76-ban, amikor már több billentyűt használtunk, mint ahogy a Hollói Józsi el tudtam volna játszani, akkor bevettük egy ilyen háttérmuzsikusnak.

Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. A Kossuth Lajos téri hivatalos állami ünnepségek csütörtök reggel a Magyar Szent István rend ünnepélyes felvonásával és a honvéd tisztjelöltek látványos tisztavatásával kezdődik.

0: Az ünnepség után az Országház épülete előzetes regisztráció nélkül is nyitva áll a nagy közönség előtt. A látogatók a fenséges kupolacsarnokban testközelből is megtekinthetik a nemzet legféltettebb erekéjét, a Szent Koronát. Az esti fényshow és a drónbemutató lezárása után a tér egy hatalmas köztéri diszkóvá és utcabállá alakul át. Magyar Ízek utcája a Kárpát-medence leggazdagabb gasztrokulturális forgatagával várja a látogatókat a Várkert bazárnál és a Várkert rakparton. Az idei fesztivál fókuszában a pergelt és gulyásos húsok, valamint a tradicionális magyar pörköltek állnak, bemutatva a hazai főzési kultúra ezen szegmensét. A rendezvényen debütál és kóstolható meg először a nagy közönség számára a 2026-os év győztese, a Bíbor Fehér nevű Magyarország tortája, illetve a cukormentes kategória nyertese, a szilvás diós szilvafácska. A látogatók a híres desszertek mellett megízlelhetik az ünnepi Szent István napi új kenyeret is, amelyet hagyományos módon szelnek majd fel a helyszínen. A gasztronómiai élményeket, kézműves termékek vására, családi és gyermekprogramok, illetve hangulatos élőzenei fellépések teszik teljessé a Dunaparton. Csütörtöktől vasárnapig 40. alkalommal rendezik meg a mesterségek ünnepét, melynek ezúttal is a budai vár polgárvárosa ad otthont. A Kárpát-medence egyik legnagyobb kézműves fesztiválján nem csak a látogatók közel 100 látványműhelyben testközelből is megismerhetik a régi mesterségeket. A programban a bőrművességtől a fazekasságon és kovácsmesterségen át a nemezelés, a szövés, a hímzés, a gyöngyfűzés és a tojásdíszítés is helyet kap. A 4 nap alatt számtalan színpadi produkció is várja a közönséget, ismert előadókkal és új fellépőkkel. A mesterségek ünnepe így egyszerre kínál vásári hangulatot, kulturális élményeket és betekintést a Kárpát-medence gazdag kézműves hagyományaiba. Jó szórakozást kívánunk!
1: Klasszikusok könnyedén. Klasszik Rádió 92.1. Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, nehezen járható a fővárosban a Nagykörút szakaszonként, illetve a Tököli út a Barostér közelében mindkét irányban, csak úgy, mint a Rákóczi út is, akadozik a haladás a Fiumei úton az Orci tér felé. A nyugati téri felüljáron befelé ugyancsak egybefügg a sor, és a folytatásban a Bajcsy-Zsilinszky úton is telítettek a sávok, az Andrássy úton befelé az Erzsébet térhez közeledve úgy szintén lassulást tapasztalhatnak, mint ahogyan a Kiskörúton is mindkét irányban az Asztó előtt. Zsúfolt az Erzsébet híd Kossuth-Lajos utca útvonal. Akadozik az előrejutás az M3-as kivezető szakaszán a Szerencs utca előtt, a Budaörsi úton befelé pedig a Nagyszőlős utcától. A Szélkálmán tér környékén is erős a forgalom, a Margit körút és a Csalogány utca egyaránt csak nehezen járható a csomópont irányában. A Soroksári úton kifelé a Koppány utca után lezárták a buszsávot, mert beszakadt az útpálya. Soroksáron a Haraszti úton a Grassalkovics úti felüljáró közelében csak a félútpálya járható, mert vízvezetéket javítanak. Varga Etele, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en Tittel Kingával és Szerémi Nórával.
1: A Mesélő Budapest rovatban Budapest múzeumai sorozatunk keretén belül most a Posta Múzeumba hívjuk el a hallgatókat. Ez az, ami a Benczúr utcában
2: van? Igen, a Benczúr utca 27-es szám alatt most, de hát ez sem volt
1: ez
2: mindig.
1: Ez sem így volt. Akkor nézzük, hogy mi is a története.
2: A Posta Múzeum anyagának a gyűjtése 1881-ben kezdődött a főposta egyik első emeleti helységében, a távirda számára készenlétben tartott, pótlásra, cserére, oktatási célokra szolgáló gépekből és alkatrészekből, és ebből aztán egy történeti áttekintést is nyújtó távíró raktárból jött létre a Távirda Múzeumnak nevezett múzeális gyűjtemény. Ez volt tehát az első fejezet. Aztán a postatörténeti emlékek gyűjtése az 1885-ben megrendezett országos kiállítással vett nagyobb lendületet, amikor az ország mezőgazdasága, ipara, kereskedelme, közlekedése, és ezen belül a posta intézmény is bemutatkozott. Erről beszéltünk különben tavaly, az 1885-ös országos kiállítás. A gyűjtemény gyarapítás ellenére az első bemutatóra alkalmat adó, mindössze csak 70 négyzetméteres kiállítás rész egy elég szerény kiállítás volt. A posta része az meglehetősen szerény volt, a távíró történeti kiállítás azonban sokkal gazdagabb volt, és ebből okulva elkezdték tovább gyarapítani a kiállítást. A posta és a távírda 1887-ben egyesült, és a gyűjtemény elhelyezési gondjait először abban látták, hogy talán fel kéne oszlatni a múzeumot, vagy lehet, hogy egyesíteni, vagy az egyesítés volt jó ötlet, de Baross Gábor miniszter az utóbbi terjesztést fogadta el, hogy egyesítsék a két intézményt, úgyhogy 1890-ben a Távirda Múzeum megszűnt, és ezzel egy időben a posta és távirda berendezését rendelte el, és ezzel tulajdonképpen megvetette a Posta Múzeum hivatalos alapjait is.
1: A gyűjtemény az hogyan gyarapodott?
2: A millenniumi kiállítás, amely idén 130 évvel ezelőtt került megrendezésre, nagy lendületet adott a gyűjtési hullámnak. Ez alkalomból a szervezők a posta, távíró és távbeszélő történelmi fejlődését, illetve a nagymúltú magyar királyi posta intézményéhez méltó módon kívánták bemutatni, és ezen az 1896-os millenniumi eseményen külön pavilonban a posta, a távíró és a távbeszélő csarnokban mutatkozott be, és ez nagyon sikeressé vált. Több mint 600 négyzetméteres volt a zárt terület, 200 négyzetméteres a nyitott helyiség, és itt több ezer műtárgyat mutattak be, mindezt az önálló postamúzeum gyarapítására szánták. Aztán a kiállítás bezárása után a csarnokot lebontották, mint oly sok mindent, ugye a Vajdahunyadvárát is például,
1: igen.
2: És ekkor kezdődött a postamúzeum vándorútja. Úgyhogy a műtárgyak egy része 1899 és 1945 között a közlekedési múzeumban volt, egy másik része pedig raktárakba került.
1: 1945 után itt mi történt, vagy hogyan befolyásolták a történelmi események?
2: Nagyon sok múzeumnál beszéltünk arról, hogy a világháború éveiben a gyűjtemény raktárban pihent, itt sem volt ez másképp, ez egészen 1953-ig nem volt kiállítva, és a fordulatot az 1955-ös esztendő hozta, amikor újjászervezték a postamúzeumot országos gyűjtőkörű szakmúzeumként, és ekkor a posta vezérigazgatóság épületében önálló kiállítás nyithatott. Innen aztán 1970-ben átköltözött az Andrássy úti Saxléner palotába, és onnan költözött át végül a Benczúr házba, hogy a Benczúr utca 27-es szám alá megérkeztünk. Itt vagyunk.
1: És egyébként, hogyha nem tudnánk, hogy ott van, akkor egy postaláda jelzi egyébként nekünk.
2: Igen. Elmondhatjuk, hogy ennek a múzeumnak a fenntartója a Magyar Posta intézménye, és ezt tartotta fenn egészen 1990-ig, amikor a vállalat három részre szakadt, ugye a Magyar Posta vállalat, a Magyar Távközlési vállalat, illetve a Magyar Műsorszóró vállalat, és módjához képest a Magyar Posta érzi most fontosnak azt, hogy fenntartsa ezt a múzeumot, és tényleg felelősséggel viseltessen irányában.
1: Mi található a Posta Múzeumban?
2: Ez egy nagyon szép, színes, gazdag múzeum. Teljes igénye nélkül találunk itt postaládákat az elmúlt több mint 100 évből, különféle járműveket, zászlókat, karszalagokat, bélyegzőket, pecsétnyomókat, de a posta történetének szerves részeként a távírás epizódjait is megismerhetjük. Van például a kiállított tárgya között egy Hughes rendszerű távíró, amely a múzeum egyik legrégebbi tárgya, illetve a Morze féle távírót ki is is próbálhatjuk.
1: Mit ismerhetünk még meg?
2: A különböző technikai újítások szerepét is, például a világon elsőként nálunk bevezetett új küldemény a levelező lap, amiről külön beszéltünk egy jó néhány évvel ezelőtt, 1869-ben jelent meg az első levelező lap, vagy a zárt rendszerben üríthető levélgyűjtő szekrény, vagy az úgynevezett amerikai lakat. Ezek mind-mind kuriózumok voltak annak idején. És a múzeum egyik büszkesége a Szentesi Postahivatal 1893-ban gyártott berendezése, amely közel 100 éven át szolgálta a város lakóit, mielőtt ide került volna a gyűjteménybe. De vannak itt távbeszélők, a rádió és a tévé is képviselteti magát, hiszen a kiállítás végén a telefonia és a rádiózás történetében nyerhetünk bepillantást. Kipróbálhatjuk például az úgynevezett meseszolgálatot, ami évtizedeken keresztül működött, sajnos ma már nincsen, hiszen 1956-ban indult ez a postai szolgáltatás, ennek az volt a lényege, hogy a gyerekek a telefon kagylóját felemelve híres színészek előadásában hallgathatták meg Andersen, a Grimm testvérek vagy éppen Benedek Elek meséit, olyan hangokon keresztül, mint például Darvas Iván, Rutkai Éva vagy Új Laki Dénes. Tehát ez is egy igazi időkapszula.
1: Látogassanak el a Posta Múzeumba is, köszönöm szépen!
0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, véget ért a mai intermezzo. Ma délután az Impresszió rovat vendége volt Berecz András, mesemondó népdalénekes, folklórkutató és fotós is. Harangok évgyűrűi címmel látható fotókiállítása a műcsarnokban, erről volt szó a mai műsorban. Aztán 5 és 6 óra között velünk volt Kamondi Imre, zenész, színművész, író, festőművész, egy igazi üde színfolt, akivel a Kabaré Medránóról beszélgettem. Ezzel búcsúzom, nagyon kellemes, örömteli, hosszú hétvégét kívánok. Bálint Edinát hallották. Köszönöm szépen a segítséget Jurásek Balázs szerkesztőnek és Suri Boris technikusnak. Viszont hallásra.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Fokozódik a hőség, másodfokú hőségriasztás lesz. Hivatalba lépett az új köztársasági elnök. A felelősség ünnepének nevezte a nemzeti ünnepet a kormányfő. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Egyre nagyobb az esély arra, hogy a paksi atomerőmű két működő turbináját a kritikus időszakban is sikerül üzemben tartani, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint ebben fontos szerepe van az elsüllyesztett bárkáknak és a folyamatosan épülő fenékküszöbnek. Hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök. Az elnöki feladat és hatásköröket ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes visszatér házelnöki feladataihoz, Hallerné Nagy Anikó pedig házelnök helyettesi posztjára. Az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg államfőnek Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Augusztus 20-a nem csak a múlt, hanem a felelősség ünnepe is, amit örökül kaptunk és amit egyszer majd továbbadunk, mondta a miniszterelnök az ünnepelő estéjén. Magyar Péter közösségi oldalára feltöltött videójában úgy fogalmazott, 100 nappal ezelőtt arra vállalkoztak, hogy felelős kormányzással szabad, működő és emberséges Magyarországot építenek. Olyat, amely képes a saját erejéből fordítani a sorsán, ahol az állam az emberekért dolgozik, ahol mindenki otthon érezheti magát. A kormányfő kiemelte, hogy a kormány minden magyar kormánya függetlenül a szavazatától, a lakóhelyétől vagy a korától. Ősszel tárgyalhatja az országgyűlés az Európai Ügyészséghez csatlakozáshoz szükséges jogszabálycsomagot. Az Igazságügyi Minisztérium tájékoztatása szerint első körben az alaptörvény módosítása, valamint az európai ügyész és a delegált európai ügyészek kiválasztásához szükséges módosítások kerülnek napirendre. Jövőre a büntetőeljárási és bűnügyi együttműködési szabályokat, a státusztörvényeket, valamint a társadalombiztosítási és munkajogi rendelkezéseket tárgyalnák. Már lehet jelentkezni az Érintők babasimogató programjába. A civil kezdeményezés a kórházban magukra hagyott és egyedül maradt babák simogatására és gondozására indult el. Azt szeretnék elérni, hogy 4500 képzett önkéntes kerüljön minden olyan kórházba, ahol szükség van segítségre. Itthon jelenleg több mint 300 kórházban hagyott babáról gondoskodnak az egészségügyi intézmények. Meghosszabbított menetrenddel közlekednek a MÁV csoport és a BKK járatai augusztus 20-án az ünnepi programok miatt. A 2-es, 3-as és 4-es metró éjjel 2:30-ig jár, és sűrűbb lesz az éjszakai buszok, valamint a 6-os villamos menetrendje is. Az ország minden tájára indulnak majd a hajnali órákig közlekedő mentesítő vonatok, buszok és hévek. Többnyire napos, gomoly felhős idő lesz, legfeljebb északon, északnyugaton alakulhat ki záporzivatar. A szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Éjszaka 16-23, napközben 32-37 fok valószínű. A következő napokban visszatér a kánikula, másodfokú hőségriasztás lép életbe.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd második világháború utáni újjáépítése során a régi láncok 76%-át fel tudták használni, az elpusztultakat pedig az eredetivel megegyező szénacélból gyártották le. Bár 2600 tonnányi új szerkezetet építettek bele, a híd acél szerkezetének önsúlya mégiscsak nem 200 tonnával lett kevesebb, mint az előző. A magyarországi Dunaszakasz első állandó hídjának eredeti tervei szerint a pilléreken, a kapuzatok alatt vízszintesen vezetett át az úttest. Ezekhez a vízszintes szakaszokhoz enyhe töréssel csatlakoztak a parthoz lefelé, valamint a Duna közepe felé felfelé vezető szakaszok. Ezek a zökkenők a lovaskocsi forgalmat még nem zavarták, de a gépjárműveket már igen. Ezért az új hídpálya már törés nélküli lett. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Filatorigát nevű hévmegálló egy sejemgombolyító üzemről kapta a nevét. A latinul Filatóriumnak 1780-ban költözött az óbudai területre, és már 9 évvel később tönkre is ment. A helyi lakosság azonban sokáig Filatori Felden, sejemmező néven emlegette a területet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Szerelem sziget, a Margit sziget és az Óbudai sziget mellett Budapest harmadik olyan Dunai szigete, melyet egész évben víz ölel körül. A szép nevű fiatal sziget a fővárosi Dunai szakasz déli részén található, és a Hunyadi sziget folytatásaként az 1911-es lezárás után jött létre. A mellékák kotrása révén őrződött meg a mostani állapotában. A sziget 220 méter hosszú és 50 méter széles. Néhány hódcsaládot leszámítva, más nem él rajta.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Kazinci utcában található mikve Európa egyik legértékesebb zsidó rituális fürdője. A mikvék érdekessége, hogy a fürdőhöz csak természetes élővizet, tehát folyó vagy forrásvizét szabad használni. A budapesti mikvét 1928-ban egy Art Deco stílusú lakóházzal együtt adták át. Ennek a fürdőnek a vízellátását egy forrás és az épület tetején összegyűlő csapadék biztosítja. Az épületben egy női és egy férfi fürdőmedence, valamint egy a háztartási eszközök megmerítésére szolgáló helyiség található. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miért rádió.hu?
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Fokozódik a hőség, másodfokú hőségriasztás lesz. Hivatalba lépett az új köztársasági elnök. A felelősség ünnepének nevezte a nemzeti ünnepet a kormányfő. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéa vagyok. Egyre nagyobb az esély arra, hogy a paksi atomerőmű két működő turbináját a kritikus időszakban is sikerül üzemben tartani, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint ebben fontos szerepe van az elsüllyesztett bárkáknak és a folyamatosan épülő fenékküszöbnek. Hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök. Az elnöki feladat és hatásköröket ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes visszatér házelnöki feladataihoz, Hallerné Nagy Anikó pedig házelnök helyettesi posztjára. Az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg államfőnek Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Augusztus 20-a nem csak a múlt, hanem a felelősség ünnepe is, amit örökül kaptunk és amit egyszer majd továbbadunk, mondta a miniszterelnök az ünnepelő estéjén. Magyar Péter közösségi oldalára feltöltött videójában úgy fogalmazott, 100 nappal ezelőtt arra vállalkoztak, hogy felelős kormányzással szabad, működő és emberséges Magyarországot építenek. Olyat, amely képes a saját erejéből fordítani a sorsán, ahol az állam az emberekért dolgozik, ahol mindenki otthon érezheti magát. A kormányfő kiemelte, hogy a kormány minden magyar kormánya, függetlenül a szavazatától, a lakóhelyétől vagy a korától. Ősszel tárgyalhatja az országgyűlés az Európai Ügyészséghez csatlakozáshoz szükséges jogszabálycsomagot. Az Igazságügyi Minisztérium tájékoztatása szerint első körben az alaptörvény módosítása, valamint az európai ügyész és a delegált európai ügyészek kiválasztásához szükséges módosítások kerülnek napirendre. Jövőre a büntetőeljárási és bűnügyi együttműködési szabályokat, a státusztörvényeket, valamint a társadalombiztosítási és munkajogi rendelkezéseket tárgyalnák. Már lehet jelentkezni az érintők babasimogató programjába. A civil kezdeményezés a kórházban magukra hagyott és egyedül maradt babák simogatására és gondozására indult el. Azt szeretnék elérni, hogy 4500 képzett önkéntes kerüljön minden olyan kórházba, ahol szükség van segítségre. Itthon jelenleg több mint 300 kórházban hagyott babáról gondoskodnak az egészségügyi intézmények. Meghosszabbított menetrenddel közlekednek a MÁV csoport és a BKK járatai augusztus 20-án az ünnepi programok miatt. A 2-es, 3-as és 4-es metró éjjel 2:30-ig jár, és sűrűbb lesz az éjszakai buszok, valamint a 6-os villamos menetrendje is. Az ország minden tájára indulnak majd a hajnali órákig közlekedő mentesítő vonatok, buszok és hévek. Többnyire napos, gomoly felhős idő lesz, legfeljebb északon, északnyugaton alakulhat ki záporzivatar. A szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Éjszaka 16-23, napközben 32-37 fok valószínű. A következő napokban visszatér a kánikula, másodfokú hőségriasztás lép életbe.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Azt a kis teret, amely az egykori népszínház épületét körülveszi, a Fővárosi Közmunkatanács még Polonyi Géza kezdeményezésére Blaha Lujza térnek nevezte el, és innentől kezdve fehér zománcozott táblácskák tüntetik fel a tér új nevét. A Nemzeti Színház művészei a tér elkeresztelésének alkalmát felhasználták arra, hogy Blaha Lujza asszony tiszteletük és szeretetük kifejezésével felkeressék. 1906-tól 1950-ig itt áll Tino Dilantos Sebestyén szobra. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

Infocseppet a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kvassai híd mellett áll a Csepeli gyorsvasút hídja. Építését a pártvezetés rendelte el, és a 3 éves terv egyik beruházásaként készülő Csepeli hév építése indokolta. A vasút nyomvonala ugyanott ível át a soroksári Dunák felett, mint a közút, és egy a közúti híddal szinte azonos vas szerkezetet építettek a tömegközlekedés számára. Az újabb híd pályaszintje azonban körülbelül 1 méterrel magasabban feküdt, mint a 30 évvel korábban épült azonos kiképzésű pálya. A híd tervei az Állami Mélyépítéstudományi és Tervezőintézetnél készültek. Tervezői Sávoly Pál és Ritter Mór voltak. A 720 tonna súlyú karbonacélból készült hidat a Mávak gyártotta és szerelte. Átadására pedig a gyorsvasút megnyitásakor 1951. május 1-én került sor. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Classic a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A hajógyári híd, rövidített nevén H-híd, az Óbudai sziget második átkelője a Duna mellékágán Budapest harmadik kerületében. A tőle nem messze található K-hídhoz képest nagyobb kapacitású közúti összeköttetést biztosít a szigetre. A hajógyár és Óbuda központja között már az 1800-as évektől kezdve egyre nagyobb szükség volt egy állandó hídra. Az 1858-ban megépült híd egy Magyarországon egyedülálló fatoló híd volt, aminek a középső nyílását el lehetett mozdítani, ha szükségessé vált, például magasabb hajók áthaladásakor. Három évtizeddel később ezt egy vasból készült emelőhídra cserélték, ahol a középső nyílást eltolás helyett megemelte egy csörlő szerkezet. Ezt az 1930-as években már nem használták, mivel magas vízálláskor a hajók már amúgy sem mentek be az ágba. Az emelőhíd felújítása helyett 1968-ban készült el a ma is látható befüggesztett vasbetonhíd.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Fehér Sas tér a Tabán egyik közterülete volt 1936-ig, mikor a városrészt területrendezés miatt lebontották. A tér közepén állt egykor a szégyenoszlop. A legenda szerint ide kötötték ki régen a tolvajokat, bűnösöket és a csalóárusokat. A valóságban azonban egy olajlámpás tartószlopa volt az, amit pellengérnek hívtak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
0: Van olyan hely, ahová jól esik visszatérni, megállni, megpihenni és feltöltődni? Nekünk van. És önnek? A mobilján biztosan van egy ilyen hely. A Klasszik Rádió 92.1 telefonos alkalmazásával mostantól klasszikus kedvencei elkísérik bárhová indul. Klasszikus utitárs, kolléga és barát. És még mennyi minden, miközben összeolvadt tér és idő, és csak az azonnal is akárhol elérhető zenei kedvencek maradnak. A Klasszik Rádió 92.1 mobilapp elérhető Android eszközökre a Google Play áruházban.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Fokozódik a hőség, másodfokú hőségriasztás lép életbe. Az állam alapítása és Szent István királyra emlékezik a világ magyarsága. 100 napos mérleget vont a kormányfő. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Az állam alapítása és államalapító Szent István királyra emlékezik augusztus 20-án az ország. A nemzeti ünnepen egész nap programokkal várják az érdeklődőket Budapesten és országszerte, valamint a határon túl is. Reggel 8 órakor a hagyományos zászló felvonással kezdődnek a központi programok a budapesti Kossuth téren, ahol esküt tesznek az újonnan végzett honvédtiszt jelöltek. Ezután katonai légiparádét tartanak a Duna felett, a Lánchíd és a Margit híd közötti szakaszon. Napközben ingyenesen látogatható a Szent Korona az Országházban. A budapesti ünnepi programokat este 9 órakor audiovizuális show és 10 perces tűzijáték zárja. Augusztus 20-a nem csak a múlt, hanem a felelősség ünnepe is, amit örökül kaptunk és amit egyszer majd továbbadunk, mondta a miniszterelnök az ünnep előestéjén. Magyar Péter közösségi oldalára feltöltött videójában úgy fogalmazott, 100 nappal ezelőtt arra vállalkoztak, hogy felelős kormányzással szabad, működő és emberséges Magyarországot építenek. Olyat, amely képes a saját erejéből fordítani a sorsán, ahol az állam az emberekért dolgozik, ahol mindenki otthon érezheti magát. Állami és miniszteri díjakat adott át a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter augusztus 20-a alkalmából. A díjakkal a népművészet, a közművelődés, a muzeológia, a könyvtári és levéltári szakma, valamint a külhoni magyar közösségek szolgálatában végzett kiemelkedő munkát ismerik el. Tar Zoltán azt mondta, a magyar nép ez év tavaszán újra visszatalált Szent István, Széchenyi és Antal József útjára. A Tisza kormány első 100 napját értékelte a miniszterelnök. Magyar Péter kiemelte, a több mint 100 teljesített vállalás között van az uniós 1000 milliárdok hazahozatala, a nemzeti vagyon visszaszerzési és vagyonvédelmi hivatal létrehozása, az európai ügyészséghez csatlakozás, a rendeleti kormányzás megszüntetése és az állami propaganda leállítása. A kormányfő a vasút és bérlakásépítési program elindítása mellett beszélt a szociális intézkedésekről is, így a vényköteles gyógyszerek áfájának eltörléséről, vagy a 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról. A Fidesz szerint kapkodás, az előző kabinet hibáztatása és be nem tartott ígéretek jellemzik a Tisza kormány első 100 napját. Az ellenzéki párt képviselőcsoportja utóbbiak között említette például a családi pótlék, az anyasági támogatás, a gyers és a gyet megduplázásának, valamint a szociális szektorban ígért 25%-os béremelésnek az elmaradását. Többnyire napos, gomoly felhős idő lesz, legfeljebb északon, északnyugaton alakulhat ki záporzivatar. A szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hajnali 16-23 fok után napközben 32-37 fok valószínű. A következő napokban visszatér a kánikula, másodfokú hőségriasztás lép életbe.
1: Az NTI híreit hallották.

0: a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Budapest 17. kerülete a Duna balpartján, a főváros keleti részén fekvő városrész. Majd 55 négyzetkilométeres területével Budapest legnagyobb méretű kerülete. 1950. január 1-én jött létre az addig önálló Rákos Csaba, Rákoshegy, Rákoskeresztúr és Rákosliget nagyközségekből, amikor azokat Budapesthez csatolták. Területe szinte teljes egészében dimbes-dombos, a pesti oldal és egyben a pesti síkság legmagasabb pontja. A 241 méteres erdőhegy is itt található. Az egyfőre jutó zöld és erdőterületek szempontjából a második és a 12. kerületek mellett ez a legjobban ellátott fővárosi kerület.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1787-ben II. József állította fel Budán az első királyi zálogházat. Néhány évvel később Pestre helyezték a Szerb utcába, a volt Klarissa kolostor helyére, majd megépült a Lónyai és a Kinizsi utca sarkán az új központja modern raktárral és árverési termekkel. Általában 10-12%-os kamattal dolgoztak. A zálogház használata nem az értékek elkótyavetyélését jelentette, hanem pénzügyi gyors segélyt. Az intézmény üzletfelei között a legmélyebb nyomor és a könnyelműség egyaránt tetten érhető volt. Helyét 1950-ben a Bizományi Áruház vállalat vette át. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Batthyányteret Batthyány Lajos miniszterelnökről nevezték el, az ő szobra is megtalálható itt. A főváros egyik fontos tömegközlekedési csomópontja. A terület a török uralom után újraéledő budai víziváros központjává vált. Az ott tartott országos vásárokról a Felső Vásár tér nevet kapta. Az országút, a vásár és a kikötő fontos helyét tette. Nem véletlenül került oda a Bécs és Buda közötti gyorskocsik állomása sem. Ezek emlékét őrzi ma is a szomszédos Gyorskocsi utca neve. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi híd építését egy 1930-as törvényszék rendelte el, melyben meghatározták, hogy azt Horthy Miklósról nevezzék el a kormányzás 10 éves jubileumára. A minisztérium ez alapján írta ki a tervezésre a pályázatot, amire 17 pályamű érkezett. A bírálóbizottság ezek közül 3-at díjazott, és másik 3-at megvásárolt. A minisztertanács a 3 díjazott és a minisztérium által utólag készített felsőpályás tervek közül a hírosztály terv változatát fogadta el. Így a kiviteli terveket annak alapján készítették. A tervezést Ágyai Hubert Pál irányította. Az építkezés 1933-ban vette kezdetét, a fővárosiak pedig 1937. szeptember 12-én vehették birtokba. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
0: A világ rohan és változik, de életünk egy része örökre klasszikus marad. És ez mostantól még könnyebben elérhető és átélhető. A Klasszik Rádió 92.1 mobil applikációjával megszűnnek a korlátok, és a zene ezután mindössze egy új mozdulatnyira lesz öntől. Töltse le az alkalmazást, és hallgassa a Klasszik Rádió 92.1-et munka, pihenés, utazás, vagy akár sport közben, amerre csak jár a világban. Nincs mi elválaszt, ha összeköt a zene. A Klasszik Rádió 92.1 mobilapp elérhető Android eszközökre a Google Play áruházban. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Életbe lép a másodfokú hőségriasztás. Emelkedik a vízszint, biztonságosan üzemel a Paksi erőmű. A magyar érdemrend nagy keresztjét kapja Cserhalmi György. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Nem kell lekapcsolni a Paksi atomerőmű jelenleg működő két turbináját, mert az elvárt szint fölött marad a vízszint, jelentette be szerda este helyszíni bejelentkezésében Magyar Péter. A miniszterelnök szerint az eddig felépült fenékküszöbnek köszönhetően 15 centit emelkedett a vízszint. Vasárnaptól ütemezetten elkezdik visszakapcsolni az atomerőmű maradék 6 turbináját, a 3 korábban leállított blokkot. Várhatóan jövő hét csütörtökön vagy pénteken már teljes, 2000 megawattos teljesítménnyel üzemel majd a Paksi atomerőmű. Hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök. Az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét államfőnek. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Az államalapításra és államalapító Szent István királyra emlékezik az ország. Az augusztus 20-ai nemzeti ünnepen egész nap programokkal várják az érdeklődőket, Budapesten és országszerte, valamint a határon túl is. Reggel 8 órakor a hagyományos zászló felvonással kezdődnek a központi programok a budapesti Kossuth téren. Este 9 órakor audiovizuális show és 10 perces tűzijáték zárja a napot. Cserhalmi György Kossuth Díjas színművész, a Nemzet Színésze kapja meg a Magyar Érdemrend nagy keresztjét az augusztus 20-ai nemzeti ünnepen, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy Cserhalmi György színészi pályája mellett 1989. március 15-én beírta magát a magyar történelembe, amikor a Magyar Televízió épülete előtt felolvasta az akkori ellenzék 12 pontját. A Magyar Érdemrend nagy keresztje a magyar állami kitüntetési rendszer egyik legmagasabb elismerése. Az adóhivatalhoz, a rendőrséghez és az ügyészséghez is fordul a kormány a 4iG átvilágítása miatt, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, hogy a vizsgálat kiterjed a cég állami megrendeléseire és finanszírozására, a Vodafone vásárlásra, valamint az Antenna Hungária körüli tranzakciókra is, és átvilágítják a Honvédelmi Minisztériummal kötött több mint 1300 milliárd forintos keretszerződést is. Már lehet jelentkezni az Érintők babasimogató programjába. A civil kezdeményezés a kórházban magukra hagyott és egyedül maradt babák simogatására és gondozására indult el. Azt szeretnék elérni, hogy 4500 képzett önkéntes kerüljön minden olyan kórházba, ahol szükség van segítségre. Itthon jelenleg több mint 300 kórházban hagyott babáról gondoskodnak az egészségügyi intézmények. Többnyire napos gomoly felhős idő lesz, legfeljebb északon, északnyugaton alakulhat ki zápor, zivatar. A hajnali 16-23 fokról 32-37 fokig melegszik a levegő. Csütörtöktől másodfokú hőségriasztás lép életbe.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd megépítése előtt réveken, kompokon és hajóhidakon oldották meg a Pest és Buda közötti közlekedést. Utóbbi esetében szükség volt a mozgatható elemek időnkénti szétnyitására és a hajók átengedésére. Ennek az a hátránya, hogy vagy a hajóknak kellett várakozniuk a híd szétnyitására, vagy az átkelni szándékozóknak kellett megvárniuk az úszó járművek áthaladását. Az állandó híd első vázlatát Széchenyi 1829-ben mutatta be a nádornak, aki ettől fogva a híd ügyének egyik leglelkesebb támogatója lett. A Lánchíd volt az első olyan közösségi létesítmény Magyarországon, ahol a jobbágynak, a földesúrnak és a polgárnak egyaránt meg kellett fizetnie a hídpénzt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az arany a Duna egész hazai szakaszán előfordul apró pikkelyekben. Egy gram arany megközelítően 100 000 aranypikkelyből áll. A hordalék aranytartalma azonban mindenütt csekély, és összesen hasonlítható más folyókéval. A Duna partján a megfelelő helyen nagyjából 1000 lapátnyi, azaz másfél köbméternyi vizes homokot, sódert kell megmozgatni 1 gram arany kinyeréséhez, tehát kitermelése nem túl gazdaságos. Egy fennmaradó népdal így ismerteti a dunai aranyászok mindenkori anyagi helyzetét. Sokat fárad a vadász, ritkán szárad a halász, mindig rongyos az aranyász. Bár legősibb mesterségeink közé tartozik, Magyarországon jelenleg néhány tucat aranymosó aktív, ők azok, akik rendszeresen mossák a Duna fövenyét arany után kutatva. A Dunán azonban évente 1 000 000 kilogramm arany folyik le a Fekete tengerbe.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Luka Modric aranylabdás, világbajnoki ezüstérmes horvát válogatott labdarúgó, aki jelenleg a Real Madrid középpályása. A szokásos posztja a pálya középső részén van, de kimagasló teljesítményt nyújt támadó és védekező feladatok ellátása közben is. A 2018-as világbajnokságon döntőbe vezette a horvát válogatottat, így a Nemzeti 11 története legjobb eredményét érte el Oroszországban. Modricot ez évben a torna legjobbjának választották. Pályafutása során 6 alkalommal lett az év horvát labdarúgója. Ezzel Davor Šukerrel holt versenyben első a horvát ranglistán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Életbe lép a másodfokú hőségriasztás. Emelkedik a vízszint, biztonságosan üzemel a paksi erőmű. A magyar érdemrend nagy keresztjét kapja Cserhalmi György. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Nem kell lekapcsolni a paksi atomerőmű jelenleg működő két turbináját, mert az elvárt szint fölött marad a vízszint, jelentette be szerda este helyszíni bejelentkezésében Magyar Péter. A miniszterelnök szerint az eddig felépült fenékküszöbnek köszönhetően 15 centit emelkedett a vízszint. Vasárnaptól ütemezetten elkezdik visszakapcsolni az atomerőmű maradék 6 turbináját, a 3 korábban leállított blokkot. Várhatóan jövő hét csütörtökön vagy pénteken már teljes, 2000 megawattos teljesítménnyel üzemel majd a paksi atomerőmű. Hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök. Az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét államfőnek. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Az államalapításra és államalapító Szent István királyra emlékezik az ország. Az augusztus 20-ai nemzeti ünnepen egész nap programokkal várják az érdeklődőket, Budapesten és országszerte, valamint a határon túl is. Reggel 8 órakor a hagyományos zászló felvonással kezdődnek a központi programok a budapesti Kossuth téren. Este 9 órakor audiovizuális show és 10 perces tűzijáték zárja a napot. Cserhalmi György Kossuth Díjas színművész, a Nemzet Színésze kapja meg a Magyar Érdemrend nagy keresztjét az augusztus 20-ai nemzeti ünnepen, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy Cserhalmi György színészi pályája mellett 1989. március 15-én beírta magát a magyar történelembe, amikor a Magyar Televízió épülete előtt felolvasta az akkori ellenzék 12 pontját. A Magyar Érdemrend nagy keresztje a magyar állami kitüntetési rendszer egyik legmagasabb elismerése. Az adóhivatalhoz, a rendőrséghez és az ügyészséghez is fordul a kormány a 4IG átvilágítása miatt, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, hogy a vizsgálat kiterjed a cég állami megrendeléseire és finanszírozására, a Vodafone vásárlásra, valamint az Antenna Hungária körüli tranzakciókra is, és átvilágítják a Honvédelmi Minisztériummal kötött több mint 1300 milliárd forintos keretszerződést is. Már lehet jelentkezni az Érintők babasimogató programjába. A civil kezdeményezés a kórházban magukra hagyott és egyedül maradt babák simogatására és gondozására indult el. Azt szeretnék elérni, hogy 4500 képzett önkéntes kerüljön minden olyan kórházba, ahol szükség van segítségre. Itthon jelenleg több mint 300 kórházban hagyott babáról gondoskodnak az egészségügyi intézmények. Többnyire napos gomoly felhős idő lesz, legfeljebb északon, északnyugaton alakulhat ki zápor, zivatar. A hajnali 16-23 fokról 32-37 fokig melegszik a levegő. Csütörtöktől másodfokú hőségriasztás lép életbe.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest 1923-ban ünnepelte 50 éves fennállását, azaz a három város Pest, Buda és Óbuda egyesítésének fél száz éves évfordulóját. Erre az alkalomra a Zeneakadémia három fiatal, de már ismert szerzőjétől, Bartók Bélától, Doknányi Ernőtől és Kodály Zoltántól művet rendeltek. A novemberi bemutatón a pesti Vigadóban hangzott fel először, a szélesebb közönség előtt, a Psalmus Hungaricus, Kodály máig talán legismertebb műve. A főváros 1936-ban újabb jeles évfordulót ünnepelhetett. Ekkor volt 250 éve, hogy Buda felszabadult a török megszállás alól. Erre az ünnepre született meg Kodály egy másik, szintén méltán híres alkotása, a Te Deum, amelynek bemutatója a Mátyás templomban volt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Papp László Budapest Sportaréna Budapest és Magyarország legnagyobb fedett sportcsarnoka. A Puskás Ferenc stadion szomszédságában a 2-es metró és az 1-es villamos Puskás Ferenc stadion megállójánál található. Elődjét, a Kis István tervezte Budapest sportcsarnokot 1982. február 12-én avatták fel. Az épület a leningrádi jubileumi sportpalota mintájára épült, bár annál valamivel nagyobb lett. 12.500 nézőt tudott befogadni. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zadar, vagy más néven Zara, Észak-Dalmácia legfontosabb városa az Adria szívében, egy földnyelven fekszik. Jelentős kikötőváros, illetve Dalmácia fővárosa 92 ezer lakossal, így nem véletlenül a környező régió adminisztratív, gazdálkodási, kulturális és politikai központja. Kivételes elhelyezkedése miatt a kőkor óta lakott település számos évszázados emlékkel. A napsütéses órák magas száma miatt a turisták által egyik leglátogatottabb tengerparti város.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ha ibafára látogatunk, mindenképpen térjünk be a Pipa Múzeumba, mely 1968-ban nyitotta meg kapuit. A híres nyelvtörő is innen ered. Hangai Nádor 1864 és 1905 között volt ibafa plébánosa, aki nagyon szeretett pipázni, így hívei egy nagyméretű fapipával ajándékozták meg, melyet Gerber Béla iparművész faragott számára. Ez természetesen a múzeumban is megtalálható. Az ibafaiak pedig azóta, vagyis 1934 óta gyűjtik a dohányzás történeti relikviákat. A híres nyelvtörőt pedig a plébános újságíró barátja, Roboz István vetette papírra, mely aztán annyira népszerű lett, hogy 1931-ben az operettet is meghódította.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Bécsi kaputér a budai várnegyedben található. A Bécsi kaput a középkorban szombatkapunak is hívták, mivel szombati vásárokat rendeztek a belső falainak előterében. A kapuról sokáig mindenféle fegyverek lógtak le, amikről a néphagyomány úgy tartotta, hogy Toldi Miklós fegyverei, ezek azonban nyom nélkül eltűntek. A kaput 1896-ban lebontották, de Buda felszabadulásának 250 éves jubileumára elkészült a jelenleg is álló várkapu, melynek inkább szimbolikus jelentősége van. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Károlyi kert a belváros legrégibb parkja. A legenda szerint ez a terület sosem volt beépítve. Eredetileg főúri magánkert volt, és falak vették körül. Állítólag a környező lakásokat drágában árulták, mert onnan be lehetett látni a titkos kertbe. A területet, amely sosem volt még beépítve, 1932-ben nyilvánították közparkká. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Életbe lép a másodfokú hőségriasztás. Emelkedik a vízszint, biztonságosan üzemel a paksi erőmű. A magyar érdemre nagy keresztjét kapja Cserhalmi György. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Nem kell lekapcsolni a paksi atomerőmű jelenleg működő két turbináját, mert az elvárt szint fölött marad a vízszint, jelentette be szerda este helyszíni bejelentkezésében Magyar Péter. A miniszterelnök szerint az eddig felépült fenékküszöbnek köszönhetően 15 centit emelkedett a vízszint. Vasárnaptól ütemezetten elkezdik visszakapcsolni az atomerőmű maradék 6 turbináját, a 3 korábban leállított blokkot. Várhatóan jövő hét csütörtökön vagy pénteken már teljes, 2000 megawattos teljesítménnyel üzemel majd a paksi atomerőmű. Hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök. Az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét államfőnek. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Az államalapításra és államalapító Szent István királyra emlékezik az ország. Az augusztus 20-ai nemzeti ünnepen egész nap programokkal várják az érdeklődőket, Budapesten és országszerte, valamint a határon túl is. Reggel 8 órakor a hagyományos zászlófelvonással kezdődnek a központi programok a budapesti Kossuth téren. Este 9 órakor audiovizuális show és 10 perces tűzijáték zárja a napot. Cserhalmi György Kossuth Díjas színművész, a nemzet színésze kapja meg a magyar érdemrend nagy keresztjét az augusztus 20-ai nemzeti ünnepen, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy Cserhalmi György színészi pályája mellett 1989. március 15-én beírta magát a magyar történelembe, amikor a Magyar Televízió épülete előtt felolvasta az akkori ellenzék 12 pontját. A magyar érdemrend nagy keresztje a magyar állami kitüntetési rendszer egyik legmagasabb elismerése. Az adóhivatalhoz, a rendőrséghez és az ügyészséghez is fordul a kormány a 4iG átvilágítása miatt, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, hogy a vizsgálat kiterjed a cég állami megrendeléseire és finanszírozására, a Vodafone vásárlásra, valamint az Antenna Hungária körüli tranzakciókra is, és átvilágítják a Honvédelmi Minisztériummal kötött több mint 1300 milliárd forintos keretszerződést is. Már lehet jelentkezni az Érintők babasimogató programjába. A civil kezdeményezés a kórházban magukra hagyott és egyedül maradt babák simogatására és gondozására indult el. Azt szeretnék elérni, hogy 4500 képzett önkéntes kerüljön minden olyan kórházba, ahol szükség van segítségre. Itthon jelenleg több mint 300 kórházban hagyott babáról gondoskodnak az egészségügyi intézmények. Többnyire napos gomoly felhős idő lesz, legfeljebb északon, északnyugaton alakulhat ki zápor, zivatar. A hajnali 16-23 fokról 32-37 fokig melegszik a levegő. Csütörtöktől másodfokú hőségriasztás lép életbe.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Szent István király 1038-ban bekövetkezett halála után trónviszályos, zűrzavaros idők következtek. Ekkor a fehérvári káptalan féltve a bebalzsamozott és mumifikálódott holttestet a megszentségtelenítéstől, kiemelte a fehérvári bazilika közepén álló márvány szarkofágból, és a bazilika alatt lévő sírkamrában rejtette el. Ekkor történt, hogy az épségben megmaradt jobb kezet leválasztották, mivel csodás erőt tulajdonítottak neki, és a bazilika kincstárába vitték. A kincstár őre később eltulajdonította a Szent Erekjét, és Bihari birtokán rejtette el. Amikor Szent László hírt hallott az erekjéről, a szent jobb megtalálásának helyén annak méltó elhelyezésére apátságot alapított. Az apátság s a körülötte kialakult mezőváros neve Szent Jobb a mai Románia területén található. Így vette kezdetét a Szent Jobb nyilvános tisztelete és ünnepe.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A washingtoni Smithsonian Nemzeti Repülési és Űrkutatási Múzeum a világ legnagyobb repülőgépekből és űrhajókból álló gyűjteményével bír. Itt található többek közt a Wright fivérek 1903-as flyere, vagy az a gép, amely atombombát dobott Hiroshimára. Emlékezetes kiállítási tárgyai közé tartozik még az az űrruha, melyet Neil Armstrong és Buzz Aldrin viselt a Holdon. A Bolygók felfedezése című tárlatán pedig megtalálható annak a Voyager űrszondának a másolata, mely eljutott már a Jupiterig, az Uranusig és a Szaturnuszig is.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest 21. kerülete másik nevén Csepel, a főváros egyetlen kerülete, amely a Csepel-szigeten fekszik, így nem tartozik a történelmi Budához és Pesthez sem. Már a honfoglalás korában ismert település volt, az első okleveles emlék 1138-ból Csepelt jobbágyközségként említi. Az évszázadok során a történelmi viharok elől elmenekült a lakosság, a falu újratelepítésére 1712-ben került sor. Az 1838-as tavaszi jeges ár elpusztította Csepelt, újjáépítése magasabban fekvő területeken történt. Az 1912-1927 között felépült Csepeli szabadkikötő átadásával a kikötő a Dunatengerhajózás központja lett. Csepel 1950 óta része a fővárosnak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Klasszik Rádió 92.1.
1: Az 1753-ban alapított londoni British Múzeum a világ egyik legrégebbi történeti múzeumainak egyike. Gyűjteményei összesen több mint 7 millió darabból állnak, melyek a világ minden tájáról összegyűjtve ábrázolják az ember történelmét és kultúráját. Több mint 13 millió tárgyat őriz a Föld minden sarkából, az őskortól egészen napjainkig. Egyik legkedveltebb gyűjteménye az egyedülálló múmia gyűjtemény, de itt található a rozettkő is, amellyel a hieroglifákat sikerült megfejteni. A British Múzeum az állandó kiállítások mellett mindig igyekszik a látogatók számára különleges látnivalókat nyújtani. Ilyen híres projektje volt 2008-ban a híres kínai terrakotta hadsereg kiállítás. A British Múzeum nem csak kiállításairól, hanem kutató munkáiról is híres. Az intézmény különösen élen jár az ókori archeológiai leletek kémiai vizsgálatában. Már 1920-ban megalapította önálló laboratóriumát.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mohácsi vészt követő török hódoltság, majd az azt követő osztrák elnyomás miatt több mint 4 évszázadot kellett várni arra, hogy egy állandó Dunahíd terve megvalósulhasson. A török kiűzése után a Buda és Pest közötti révátkelést kezdetben repülőhíd, más néven lengőkomp segítette. Ennek lényege, hogy emberi vagy állati erő helyett a folyó sodrását használta fel a haladáshoz. Először a mai Erzsébet híd, majd a Lánchíd helyén szállított utasokat. A komp egy 750 méter hosszú kötélen lengett, amit több ladig tartott a víz felszínén. A két hajótest közötti fedélzeten összesen 3-4 lovas kocsi és 300 utas fért el, ami azonban a 18. században már kevésnek bizonyult. Így újra egy hajóhidat építettek a két város közé, amit már csak a Lánchíd megnyitása tett feleslegessé. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.